0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Sam Felt és a Heart Like Mine a folytatásban. Hát ez is egy olyan Rádió 1 zene, amit élőben hallhatunk május 24-én a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Sam Feltet többször beszavazták már a rajongók a DJ meg Top 100-as listára, legelőször 2016-ban, aztán 17-ben is szerepelt. Japán, Hollandia, Tajvan, Horvátország, Amerika, mindenhol fellépett már, és most hozzánk is ellátogat.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz, na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer.

aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ezt szól nem sokára.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi ma is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és 100% liba bőr a folytatásban. Jön már is a brit szupercsapat, a Rudimental. Sokkal több, mint drum and bass, liquid funk, jungle, breakbeat, soul, és mindig fantasztikus hangokkal dolgoznak együtt, itt például Ella Eyre énekesnővel, és ha nem lenne elég az audio élmény, van hozzá egy nagyon fantasztikus videoklip is, a San Franciscói születésű BMX bajnok Kurt Jäger balesetéről és a felépüléséről szól. Aki még nem láttam, tényleg érdemes rákeresni. Rudimental, Ella Eyre és a Waiting All Night. Egy nagy klasszikus szól már is. Van-e, hogy a Rádió 1.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Bibi Rexa például, aki új életre keltette a Faithless EDM klasszikusát, és így lett belőle igazi mai sláger, ez a New Religion. Nagyon gyorsan megtörténtek az első szakmai sikerek, például az első helyet elfoglalta ezzel a dallal a Billboard Dance Mix Show Airplay charton. Hasonló helyezései voltak már, mint number one, ugyanezen a slágerlistán az I'm Good dal, az If Only I-jal és az I'm the Drama-val. A különbség az az, hogy ez az első független dalam, amit már a kiadója nélkül ért el. Bibi Rexa, New Religion.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Hamarosan például a melankolikus manchesteri szintipop és a diszkó találkozása. Purple Disco Machine a 2010-es évek legelejére ment vissza, és leporolt egy Hertz klasszikust. Wonderful Life 2025 jön mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
0: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszott elek a számok azért. Tehát nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évnek kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek köszönhető.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Camera és egy exkluzív remix a folytatásban. Cyril készítette el hozzá, és hát ez volt az apropója annak, hogy a két sztár összebarátkozott. Cyrilnek egyébként is óriás nagy kedvence volt Ed Sheeran. Ezt a dalát biztos, hogy elhozza hozzánk május 24-én a Budapest Parkban. Jövünk, pünkös vasárnap, Rádió 1, születésnapi fesztivál. Cyrilen kívül érkezik hozzánk a Switch Disco, Sam Fett, az Afterpartin pedig a Rádió 1-es DJ-k. Már nem is olyan sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

élőben. A stúdióból 10-től Atis, 5 órától Juhász Gergő Live Mix, Hova szaladok így előre, Éva Maxet hozom, és azt a dalt, amit még a régi menedzsmenttel, a régi kiadóval készített el, többek között azzal a Circuit-tal, aki Madonna legutóbbi albumán, a Mayhem-en is dolgozott. Ez

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megjelent a vakáció programfüzet. Juhászok, tenyésztők és szakemberek találkoztak Vásárhelyen. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a fűvészkertben. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora gondozásában idén is megjelent a Szegedi Vakáció programfüzet. Ez a füzet már évtizedek óta a legjobb mankó a szegedi családoknak eligazodni a város nyári tábori és program kínálatában. A füzet letölthető vagy átvehető bármelyik művelődési házban és az Agorában egyaránt, mondta el Orbán Hédi, az Agora vezetője.
3: A programfüzetet három részen tudnám osztani. Az első részben az összes tábor megtalálható, amit Szeged városában szerveznek. Az összes közművelődési intézmény, civil szervezetek, nyári táborai mind megtalálhatóak ebben a füzetben. A középső részben megtalálhatóak az úgynevezett napi programok, azok a napi programok, amelyek a nyári szünidő alatt lesznek majd hasznosak. És a füzet harmadik részében pedig olyan hasznos információk jelennek meg, amelyek családoknak, akár Szegedre érkező vendégeknek, Szegedre érkező unokák nagy segítséget nyújtanak.
2: 39. alkalommal rendezték meg a Szent György napi juhász találkozót Hódmezővásárhelyen. Az eseménynek az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok adott otthont, ahol a juh és kecske ágazat képviselői találkoztak egymással. A rendezvényen szakmai előadások, állatbemutatók és tenyésztési programok is várták a látogatókat. A szervezők szerint a juhászat nem csak szakma, hanem hagyomány és életforma is. A szakemberek beszéltek az ágazat kihívásairól, a többi között a takarmányellátás és az utánpótlás kérdéséről is. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a szegedi fűvészkertben, ahol összesen 142 védett és fokozottan védett növényfaj kapott helyet. A különleges gyűjtemény célja, hogy bemutassa Magyarország ritka őshonos növényeit, és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára, írja a Dél Magyar. A fűvészkertben egy másik új látványosságot is átadtak. Megnyílt a Tudós Nők ösvénye, amely az egyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt

0: Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Új agyterületet fedeztek fel magyar kutatók. Az agy jutalmazó rendszerében játszik szerepet. Az agytörzsi területet a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói fedezték fel. A világ egyik legrangosabb tudományos folyóiratában, a Science-ben is cikkeztek róla. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió kezelésében, vagy akár a szenvedélybetegségekében. Nyíri Gábor és kutatócsoportja egyébként több mint 10 éve foglalkoznak már annak felderítésével, hogy milyen funkciói vannak az agytörzsnek. A Science folyóiratban már nem ez az első publikációjuk. Már 2019-ben azonosították az egyik olyan agytörzsi serkentő idegsejt populációt, amely alapvető fontosságúnak bizonyult a rossz élmények átélésében. Ezek a sejtek negatív élményeket váltottak ki. A mostani kutató munkájuk egy másik, eddig ismeretlen agyterület felfedezéséről szól, az viszont a korábbival ellentétben kellemes élményekért felel, és segíti a pozitív döntések meghozatalát. A most felfedezett sejt szerepét számos idegrendszeri folyamatban vizsgálhatják tovább. Most vírusokkal és genetikailag módosított egerekkel tudtak olyan vizsgálatokat végezni, amikkel egy bizonyos agyterületen egy adott időpontban bizonyos típusú sejtek működését tudták szabályozni. A hasonló kísérletek fontos szerepet játszanak abban, hogy az élőlények kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak, a sejtek azonosítása fontos szerepet játszhat a célzott gyógyszerfejlesztésben is. A sejtek azonosíthatók és emberben is sikerült meghatározni az új agyterületet, így a szorongások, a fóbiák, a depresszió és a poszttraumás stressz zavar kezelésében is nagy szerepet játszhat a felfedezés. Az ezek kezelésére használt gyógyszerek egyelőre nem tudják eléggé pontosan megcélozni a hangulatot érintő agyterületet, ezért például mellékhatásokat is okozhatnak.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

érdekes tény, hogy most Michael Jackson vezeti egyébként a legnagyobb streaming szolgáltatón a globális listát, Justin Biebert és a BTS-t is megelőzi, 43 évvel a Billie Jean megjelenése után, hát természetesen ez az új Michael Jackson filmnek köszönhető. Szigala érkezik és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: urai! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Frissen történt, hogy krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkantak a budapesti fegyház és börtön területén, gyerekek. Egy őr találta meg, és kiderült, hogy a foglalkoztatási felügyelő egy biztonsági ellenőrzés során sétálgatott az udvaron, ahol krumpliba rejtették a mobiltelefonokat, és ezeket dobták be egy budapesti fegyház területére. Mennyire szellemesek már a kint lévő rokonok? Hát mi történik, kérem szépen? Fogták a krumplit, félbevágták, belerakták ezeket a kicsi mobiltelefonokat, összeragasztották valahogy a krumplit, és átdobálták a büntetés végrehajtási intézet másik oldalába, hogy ott egyébként az őrök helyett, akik bent vannak, szedegessék össze, és legyen mobiltelefonjuk. Mi történik ott? Lehet ilyet csinálni?
2: Hát nem lehet, de legalább hogy próbálkoznak.
1: Hogy krumpliba dobálod? 10 darabot rejtettek el krumpliba, és ezeket átdobálva a séta közben akarták összeszedetni a rabokkal. Ez most történt a napokban Magyarországon.
2: Két kérdésem van. Egyrészt a rab honnan tudja, hogy mikor jön a krumpli?
1: Ez valószínűleg meg van beszélve előre.
2: De hogy beszéled meg? Hát nincs telefonja.
1: Na de el tudod mondani, hogy minden nap 10 és 11 között sétálunk. Ja. Tehát valószínűleg a séta közben próbálták nekik ezeket bedobálni. Mi a másik kérdés? Ezt megválaszoltam.
2: Köszönöm, hogy a krumplit összeragasztják.
1: Vagy összekötözik.
3: Jó, segítek.
2: A körbe van macagolva.
1: Körbe van macagolva a krumpli, amiben benne van a mobiltelefon.
3: Szerintem ragasztják amúgy. Én a hétvégémet most nagyon sok ragasztózással töltöttem, mert jó kedvem is van amúgy ma. És a lényeg, hogy van ez a gorilla típusú ragasztó, ami bármilyen feletet meg tud ragasztani, és szerintem azzal bekenték. Ez az én tippem.
1: Hogy összeragasztották a krumplit.
3: Igen,
1: a,
3: de ki
1: krumplit.
3: Kell szárítani a krumplit, mert ugye a krumpli egy darabig levedzik, és akkor, hogyha nem tud megragasztani, mert mindig el fogja engedni a ragasztót, aha, ugye, mert okos. Hogy annak a keményítő kicsapódás miatt így van. Úgyhogy szerintem azt még felületkezelni kellett a krumplit előtte.
2: És a krumpli az védelmi célt szolgál, hogy ne törjön össze, vagy pedig álcázásit? Vagy
1: nem. Álcázási. Ez álcázási.
2: Mert mondjuk az udvaron heverő krumpli nem lesz gyanús az őrnek? Vagy mi volt
1: mit
2: a
1: egy krumplit? Nem tudom, igen. Ki jött a menzáról, akkor
3: ennyi idővel a választások után krumpli.
1: Hát, mennyi mindenre jó a krumpli? Ugye? És nézd meg, hát azt gondolod, hogy ezzel csak választást lehet befolyásolni vagy nyerni? Nem, ezzel mobiltelefonokat lehet becsempészni. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobálják be a börtön területére, olvasva a büntetés végrehajtás országos parancsnokának sajtóközleményében. Voltak már másfajta zöldségek is, most a friss szállítmánya 10 darab kisméretű SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő az összekötött burgonyából. Ez zseniális beszélgetés lehet, Lajos. Hánykor sétáltok? 10 és 11 között. Jó, dobjuk a krumplit, szed össze, és azt látod, hogy valaki áll a börtön egyik oldalán, dobálja a krumplit, a másik oldalon meg próbálják összeszedni. Teljesen szürreális.
3: De lehet, hogy nem jól egyeztettek az egész projektről. Lehet, hogy azt mondták, hogy figyelj, krumpliban hozd be nekem a telefont. És akkor
1: igen, de nem a bedobásra számított?
3: Hanem arra, hogy valaki ugye bevisz neki egy kis, mit tudom én, hazait. Tehát rakott krumplit, és akkor abban
1: lehet. Ezek milyen pici mobiltelefonok, hogy beleférnek egy krumpliba?
3: Ezek ilyen mini? Milyen a krumplik?
1: Vagy mekkora krumplik ezek? Amik megmaradtak.
2: És ha eltalálsz vele egy elítéltet, az ott marad.
3: Önnek bejövő hívása.
2: Hát ez ilyen picik, pár centi az egész.
1: Maga semmire, a telefon, ez
2: igen,
1: egy kis telefon.
2: Nem jó, mondjuk azt olvasom, hogy SIM-kártya nem volt benne.
1: Nem volt SIM-kártya, nélküli volt.
3: Aztán bedobták előzőleg, egy paradicsomban. Ez már benn volt.
1: Igen. Úgy buktak le, hogy előtte nagy mennyiségű krumpli ragasztót vásároltak az Obiban. Tehát félbevágod, berakod, megragasztod, és összekötözöd, és azt átdobod a másik oldalra.
3: De mondom, hogy aggódom a ragasztás miatt, mert szerintem amúgy ilyen élő dolgot, mint egy krumpli, nehéz megragasztani.
1: Hogy nem tudod össze. Nem, ezeket kötözték
2: kötözve
1: egyébként.
2: Kötözve volt, igen. Össze volt madzagolva.
1: Fogta a madzagot, körbe kötözte a krumplit, és átdobta a másik oldalra.
3: Akkor én nem így csináltam volna. Én azt csináltam volna, hogy fűcsomót kötöttem volna rá, átlátszó madzaggal, hogy fűcsomónak tűnjön.
1: Mint egy ilyen kis simi labdát, egy ilyen jójót. Ja, hogy még te el is rejtenéd. Hát ahogy a lebetonozott teraszon, ahol sétálnak, ott néhány fűcsomót, hogy hirtelen ott kinőtt a beton közül.
3: Hát a krumplihoz képest a fűcsomó az egy előrelépés lenne stratégiai szempontból.
1: Teljesen
3: de ha más, akkor hát ugye betonnak tűnő hungarocellt, lefestel egy beton, és
2: jó,
3: abban.
2: Ide jó,
1: és azt dobnád át a másik oldalon.
3: Igen, igen. Hungarocellt, ugye kimáld a közepét, összeizéled, és akkor kívülről megfested egy kicsit, és akkor azt fog tűnni, mint egy darab beton.
1: De milyen szürreális lehet látni ott a rokonságot, akik állnak a kerítésnél, és dobálják át a krumplit. A másik oldalon meg egy ilyen csikos ruhás, abruhás ember próbálja a krumplit összeszedni. Teljesen lehetetlen helyzet.
3: Plusz az milyen rokonság ez, aki nem vállal kis felelősséget? Tehát miért nem tudták úgy, ahogy kell ánuszba bevinni neki?
1: Egyébként nagyon sokféleképpen próbáltak már telefont becsempészni. Mindjárt megkérdezzük a BVOP felderítési főosztályvezetőt, hogy hogyan, dr. Vágó Zoltán. Hello Zoli, jó reggel, ciao.
4: Szép jó reggel, sziasztok.
1: Ez a krumplis trükk, ez meglepett benneteket, vagy ez egy új dolog most? Vagy ez egy régi próbálkozás, hogy krumpliba tesznek bele telefon?
4: Hát megmondom szintén, a krumpli az engem is meglepett, mert hogy ez elég életszerűtlen. Egy börtön udvarán szabadon heverő krumplik, hát ez nem annyira gyakori. Ez a megoldás az abszolút új, a módszer az kevésbé.
1: Ezt hogy kell elképzelni, hogy ők sétálnak kint, valaki meg a másik oldalról a séta közben dobált át a krumplit?
4: A sétódorok azok védettebb helyen vannak elhelyezve, természetesen börtönön belül. Maga a bedobással érintett terület az általában a bástyafalnak vagy a kerítésnek a belső oldala, ahol természetesen végeznek fogvatartottak munkát felügyelet mellett. Tehát ott rendszeresen járnak, parkosítanak, takarítanak, és ugye ők lehetnek a címzettjei ezeknek a küldeményeknek.
1: Ja, értem, tehát ott megy egy brigád, aki takarít, és egyszer csak szálló krumplig érkeznek a levegőben, amit a takarító brigád feltűnésmentesen begyűjt.
4: Akár, bár ez inkább esélyes, hogy éjszakai órákban, vagy olyan időben, amikor nem tartózkodik senki se az udvaron, akkor kerülnek be, és akkor sokkal egyszerűbb összeszeregetni. Kevesebb a feltűnés.
3: Azt írják a hallgatók, hogy döglött galamba is szoktak tenni telefont, ez igaz?
2: Betobják.
4: Így igaz, az igazság, hogy előbb már Eszter elszpoilerezted, amit mondani akartam, mert hogy a extrém példákat akartam kiszedni itt a téglával meg a betonnal, és a döglött galamb lett volna a harmadik. Valóban történt már olyan itt a büntetés végrehajtás történetében, hogy döglött galambot preparáltak, azt dobták be az intézet területére, és annak a hasába volt bevarva pár darab telefon.
1: Zseniális.
4: Néves munka volt.
1: Egyébként ez zseni, tehát kiszedi a galamb beléd, preparálja a galambot, bevarja a telefon, és átdobja a kerítés másik oldalán. Hígy, repül egy döglött galamb, és benne van a telefon.
4: Így igaz, ez azért kell gusztus, kitartás is.
3: És akkor van ilyen, hogy csinálnak ilyen betonkockát?
4: Igen, egész konkrét példát tudok mondani, ez ugyan nem annyira friss, egy pár évvel ezelőtti. Téglát, egy műtéglát készítettek olyan módon, hogy egy zártszelvényt, egy nagyobb méretű zártszelvényből vágták le a téglaméretű darabot, egyik fedét ledugózták, megtöltötték, ha jól emlékszem, talán 14 darab telefonnal, kis telefonokkal, meg okostelefonnal, és másik felét is ledugózták egy fadugóval, műgyantába forgatták, és gyöngykavicsszerűséggel megforgatták, és ez teljesen úgy nézett ki egyébként, mint egy ilyen mohos tégla intézet területén. Tök jól mutatott.
1: És a SIM-kártyát hogy teszik bele, mert ezeket SIM-kártya nélkül küldik? A SIM-kártya bejut máshogy?
4: A SIM-kártyának az a probléma, hogy kisméret, nagyon kicsi a mérete, tehát ugye az a kis telefonok se túl nagyok, ugye ezek rágos csomagméretű telefonok, amiket láthattatok tegnap. A SIM-kártya az jóval kisebb hőtartalommal, sokkal könnyebben rejthető. Ezek akár egy levélbe is be tudnak menni. Konkrét példa, amikor mondjuk levélben a bélyeg alá berakják a SIM-kártyát.
1: Aha, de jó. Tehát beküld a levelet, ráteszi a bélyeget, és ott van alatt a SIM-kártya. Azt a mindenit. Volt olyan, hogy műkutyaszarba próbálták beletenni a telefont?
4: Természetesen ez is előfordult. Műkutyakaki az egész pontosan 3 darab telefont tudott tárolni, és kinézete tökéletes volt. Egy ilyen textil anyagba rakták be magát a telefonokat, és utána ezt forgatták be. Hát én nem tudom, milyen kulimázba, de valóban minden tekintetben hasonlított a kutya.
3: De látod, akármilyen az iskolai oktatás, a technika óra az mindenkinek a kedvence.
1: Igen, tehát azért ezek ügyesen megoldják.
2: És akkor ilyenkor egy hét múlva jön a töltő?
4: Standardizáltak ugye a telefontöltők, azért nagyon sok verzió nincsen. Ezek a kis telefonok, ezek egy szabvány szerint vannak. Most én meg nem mondom, mikro USB töltőnek hívják talán ezt, vagy mini USB. Az a baj, hogy ilyennel rendelkezik a fogvatartott, hiszen engedélyezett mobiltelefont használhat egyébként, amit a BV biztosít a számára.
1: Itt kérdezi valaki, mit akar a telefonnal, parkolást indítani? De hát nyilván a külvilággal tartani a kapcsolatot, de arra egyébként van lehetőségük néha telefonálni, nem?
4: Igen, tehát ugye a fogvatartott jogai közé tartozik, hogy az engedélyezett kapcsolattartó és csak az ő irányukban kimenő hívást kezdeményezhet az ő rezsim szabályának megfelelő időtartomban, a saját pénze terhére természetesen. Hát ez logikusan ellenőrzött hívás. Nem ketten vannak a vonalban, hanem a felügyeletet ellátó ellenőrizheti. Hát ha ezt akarja kikerülni, akkor ez neki célszerű egy illegális telefon, meg hát számos egyéb felhasználása van, akár itt a büntetőeljárásának a befolyásolása, vagy mondjuk az ilyen telefonbejutatás szervezése, tehát számos egyéb olyan cél van, amire nekünk.
2: Üzleti ügyek intézése.
1: Kisebb-nagyobb szertelések, igen.
3: De van ilyen, hogy hárman vannak a telefonhívásban, hogy az egyik a felügyelőtiszt, hogy van, hogy beleszól a beszélgetésbe, vagy Lajos, erről már beszéltünk.
1: Igen, ezt hagyjuk ezt a témát.
3: Passzív vagy Lajos, tudod, megbeszéltük ezt. Most csak a saját haragodat táplálod, Lajos. Nincs ilyen?
4: Hát pszichológusként egyébként ez teljesen jó lenne, valóban ki lehetne ventiláltatni a telefonhívás során, de nem, tehát itt, hogyha visszaélnek a hívással, tehát mondjuk nem engedélyezett harmadik fél jelenik meg, tehát nem a kapcsolattartó, akkor ugye megszakíthatják a hívást.
1: Van olyan, amikor megnő a bedobott telefonok száma, vagy vannak, nem tudom, kiemelt események, amikor fontosabb telefonálni, vagy amikor érzitek, hogy még több trükközés van?
4: Hát egy jó telefonálós műsor az biztos megrendíteni, de nem.
3: Szilveszter az SMS-ek.
1: Szilveszter, mint a ünnepek, nem tudom, tehát vannak kiemelt időszakok?
4: Igen, igen, tehát azért azok az ünnepek, amik azért érzelmileg megrendítik a fogvatartottakat, tehát akár egy ilyen karácsony, szilveszter, akár egy húsvét is, ezek azért mutatják azt, hogy itt akkor megpörögnek a bejutatási kísérletek.
3: És élőállattal nem próbálkoznak? Hát nincs, hogy prostituálnak egy galambot, vagy macskahasára kötözik, vagy mit tudom én, bedobnak egy teknőst?
4: Magyarországon ilyen még nem találkoztunk, külföldön viszont igen, tehát galambra rögzített hátizsák, kis tablettákkal ilyet
1: ne már láttunk. Ne csináld!
3: Nagyon szeretnék látni egy hátizsákos galambot.
1: Az irányított galamb hogy repül be? Vagy az hogy veszed rá, hogy repüljön be és adja oda valakinek?
4: Hát a módszert azt nem tudom megmondani, viszont a fotodokumentációt láttam az interneten, külföldi BV-s oldalon, tehát ez valóban működött. Meg
1: hátizsákkal volt a galamb? Hátizsákkal? Ne csináld!
4: Egy szép helyes kék hátizsákja volt, ha jól emlékszem.
1: És ben volt a kis gazdája, berepült hozzá, és vitte a kis tablettákat neki.
3: És milyen boldog lehetett a galamb, hogy nem a seggébe dugták fel.
1: Mondta, hogy add a hátizsákot, kis gazdám, inkább a hátizsákot viszem, csak a seggembe megint ne dugjatok kapszulákat, mert múltkor is felszívódott. De ott mi lehetett a terv, érted? Postagalamb, ami megtalálja bent a gazdáját, és tudja, hova kell repülni, nem is értem.
4: Ezt nem tudom én se pontosan értelmezni, hiszen igen, hát ő hazatalálni tud. Azt meg nem valószínű, hogy a...
2: Nevelték föl állatot. Ja. Mi volt a legfurcsább dolog, amit így próbáltak bejutatni, amire még te is azt mondod, hogy az bátor.
4: Hát a telefonoknak... Ilyen azért nem volt. Ugye a nagy keletje természetesen a telefonoknak van, ennek a különböző kiegészítőinek. Talán a legextrább az, illetve maga a rejtési mód volt miatt nagyon extra, tehát amikor egy fém lakatot preparáltak, és ebben okosórát csempésztek be, ami természetesen ugyanúgy telefonként működött volna. Most ez egy tendencia volt egy időben, most megint egyébként kezd ez elterjedni. Ilyen számzáros lakatot kibeleznek, vagy éppen a klasszikus kulcsos lakatot, és ebben, de itt sem a tárgy maga az izgalmas, hanem inkább a rejtés, mert abban azért elég ötletesek a fogvatartottak.
1: Jó, egyelőre nálam a hátizsákos galamb vezet. Tehát ezt tudod überelni, hogy egy gubbat szemű kis hátizsákos galamb vezet. Itt vagyok, mit igazán, itt vagyok, hozom a tudtát.
3: Új ötletem van, teljesen. És mi van akkor, hogyha szerzel egy királypitont, és arra teszel rá, rácelluszod a hátára, érted? És bedobod a kígyót, érted? Az alapból szerintem, hogy eltereli a figyelmüket, meg...
1: Igen, az se rossz megoldás. Éjszakai razzia az mit jelent nálatok, vagy az hogy kell elképzelni?
4: Hát az éjszakai razzia az annyit jelent, hogy ugye biztonsági vizsgálatot tartanak az zárkát érintően, zárkanyítás, fogvatartottak kisorakoztatása, és akkor egyesével az ő használati tárgyaikat, az által használt bútorokat, felszerelési tárgyakat nézik végig, elég nagy alapossággal, és gyakorlatilag kihasználva ezt a helyzeti előnyt, még a fogvatartottakat, ha a kollégáim még meg is interjúolják közben, akkor elég nagy esélye, amit találathoz is vezet.
3: Ezt szokták csinálni gólyatáborokban is.
1: Igen, hirtelen rajtaütésszerű razzia a körletben.
4: Hát itt előtte nincsen gitározás általában, de...
1: Na jó, van Zoli, nagyon köszítok, meglepő dolgok ezek azért igazából, de akkor ezt tulajdonképpen a próbálkozások nem múlnak el, tehát az emberi találékonyság és a rokonság lelkesedése az nem múlik.
4: A lelkesedés nem mondjuk igény van, viszont a küzdelmi részünkről meg abszolút adott, úgyhogy szerencsére egyre inkább tudjuk szűkíteni a bejutási csatornákat.
3: Van következmény?
4: Ez nem bűncselekmény, tehát maga a tiltottás bejuttatása, a szabálysértés, az egy elég jelentős pénzbírságot von maga után, ugye ez mondjuk a külső személy, aki segíti, még bedobja a galambot. A fogvatartott meg, hogyha ez a tárgyhoz hozzájut, akkor ez neki fegyelmi eljárás jelent, ami adott esetben még egy magánelzárásra is végződhet, vagy akár vissza is sorolhatják a kategóriájában, tehát ezért ez elég jelentős következmény az ő tekintetében.
3: De a hátizsákot visszakapja a galamb?
4: A galamb mindenképpen.
1: Zseniális, hátizsákos galamb azon mindent visz. Azt kérdezik, hogy miért nincs a börtönben egy jelzavaró, hogy ne tudjanak telefonálni? Nem lenne egyszerűbb, és akkor bárki bármit bejutat, nem tud kimenő hívást indítani.
4: A büntetés végrehajtás több olyan eszköz használ, ami szintén GSM alapon kommunikál. ami a biztonságos működtetésnek a feltétele, és ezért teljesen zavarni nem lehet. Most nem árulok el vele titkot, azért van olyan speciális eszközünk, ami már ezeknek a működő telefonoknak a célirányos keresését tudja segíteni, aktívan használjuk is.
1: Hát meg az őrök is kell, hogy tiktokozzanak azért kicsit közben, nem? megőrülnek az unalomtól valószínűleg.
3: Megöli az algoritmust.
1: Igen, nem működik az algoritmus.
3: És van olyan, hogy kialakul érzelmi kötődés egy rabba, mert nem szívesen engedett ki, mert úgy megszeretted?
4: Hát, igen. Nem, ez kizárt.
1: Igen, Lajos, nagyon szeretlek téged, olyan szimpatikus, hogy leültél egy 16 éven, de maradj már benn még egy 8-as, mert úgy fog hiányozni.
3: Lajos, ha te elvész, én is elmegyek, én ezt nem bírom.
1: Zoli, nagyon szépen köszönjük, teljesen szürális ez a hír, amit olvastunk, ezért hívtunk. Köszi neked nagyon. Jó munkát. Köszönjük dr. Vágó Zoltán felderítési főosztályvezetőnek, a BVOP-től.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
7: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
9: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: A vármegyei Vöröskereszt is várja az adó 1% felajánlásokat. Eltűnt férfit keres a rendőrség Szegeden. Vastapssal zárult a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A mai napig lehet nyilatkozni arról, ki hova adja adójának 1%-át. Közhasznú szervezetként a vármegyei Vöröskereszt is várja a felajánlásokat, hiszen a beérkezett pénzből főként a rászorulókat segítik, de számos más feladatot is ellátnak a térségben, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a vármegyei Vöröskereszt vezetője.
2: Mi is közhasznú szervezet vagyunk, és gyűjtjük az adó 1%-ot, hiszen nagyon sok olyan feladatot látunk el, ami a közösséget szolgálja. Elsősorban a rászorulók támogatását szoktuk megcélozni, ugyanis ebből az összegből a karácsonyi időszak közelettével szoktunk adománycsomagokat összeállítani, és tartós élelmiszerrel segíteni azoknak, akik a leginkább rászorulók, de ez mellett a feladatainknak a része a katasztrófákra való felkészülés, illetve a fiataloknak az oktatása, az elsősegélynyújtás oktatása, az újraélesztés tanítása a fiataloknak.
1: Napok óta keres egy eltűnt férfit a szegedi rendőrkapitányság. A 48 éves férfi egy héttel ezelőtt távozott szegedi tartózkodási helyéről, azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi körülbelül 175 cm magas, testes, kopasz, barna szemű, az egyik karján tetoválás található. A hatóságok kérik, hogy akinek bármilyen információja van róla, jelentkezzen a rendőrségen, illetve hívja a 112-es segély. Hívót. Vasárnap befejeződött a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Az ötnapos esemény során összesen 41 alkotást vetítettek le, köztük játékfilmeket, dokumentumfilmeket és kisjátékfilmeket. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A fesztivál szervezői kiemelték, a rendezvény fennmaradása önmagában is komoly eredmény az elmúlt évek nehézségei után. A záróünnepség egyik legmeghatóbb perceként a szervezők különleges díjjal köszönték meg Szabó Gábor 10 éves munkáját, amit a közönség hosszantartó tapssal fogadott. A díjazottak teljes listája a fesztivál hivatalos közösségi oldalán érhető el. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen lesz élénk, reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora!

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs!

0: 6 óra után 15 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, 30 nap, 19 óra, 45 perc. Ebben a pillanatban néztem rá az SMS falra, és ez a legutolsó SMS. Eszter, jó reggelt, hello!
1: Hello, Eszter!
0: Feri, jó reggelt, neked
2: nekem
0: is!
2: Nekem ne köszönjél, nekem te ne köszönjél, mert 10 napja minden kurva napomban egész nap
0: ott vagyunk.
2: Vagy. Elegem van.
0: Ott vagyunk. Igen.
2: Végig toltuk a roadshow-t, érted, 0-24-ben, de tényleg csak az nem volt, hogy együtt aludtunk. Tegnap ugyanezt csináltuk délutánig, és folytatjuk ma is.
0: Tegnap ugyanez, motoros képzés, tegnap is, motoros képzés, ma is. Én már a nyelvemen csúszom, de tényleg. Tehát, hogy annyira el vagyok fáradva, fizikailag, mentálisan, mindenhogy.
3: Nem lehetsz elfáradva, mert én vagyok ma elfáradva.
0: Ja, te vagy elfáradva.
3: Ezt beszéltük meg, hogy ma én leszek elfáradva, te meg majd megoldod magad.
0: Légy ma elfáradva, de én is el vagyok, de jó, tehát aludni aludtam, te kevesebbet aludtál, tehát az alvás hiány az melletted szól, mert láttam az alvási görbédet, hát az...
3: Nem is nagyon görbült.
0: Az nem görbült, az egy 3,5 órás alvás. Nekem sikerült azért 11-től egy 5-ig, egy mély, nagyon pihentető, nagyon kellemes, jó ágyban, jó párnák között.
2: Igen.
0: Nagyon jót aludni.
3: Elég felvágósan hangzik azért, ez látszik. Nagyképű.
2: Még alszik is.
3: Igen, de az igaz, hogy fel van vizesedve az arca, úgyhogy ez nekem még
0: igen, fel van, kicsit fel vagyok fönnöl.
3: Sokat aludtál biztos azért.
0: Túlaludtam magam. Ilyenkor ránk kérdezi egy hallgató, gyerekek, igen, megdicsérjük magunkat, 6 óra 14-kor már el is kezdtük. Hát tegnapi megtoltuk még 3-3-ig egy reggel 10-től kezdődő, hát eléggé, hogy is mondjam, fárasztó, de nagyon izgalmas, érdekes motoros képzésre vettük részt egy tampáján, Ferivel és Mátéval.
3: Tampa?
0: Tampa.
2: Elmentünk voltunk. Tampába, az úgyis közel van. És ma is oda megyünk, úgyhogy
3: de ma is fogtok motorozni?
2: Igen,
3: ma
2: is mert motorozunk. Ez egy kétnapos képzés.
3: De most megtanítjátok parkolni, vagy ilyesmi lesz?
2: Hát nem, mindannyiunkat tanítanak, úgyhogy
0: és nagy maestrók és nagy mesterek tanítanak bennünket. Nagy Jedik.
3: Nagy Jedik.
2: Az a mesterünk van, aki Tibi bácsi maga, aki az összes motoros rendőrt képezte annak idején. Ő az, aki hátrafelé ülve a motoron becsukott szemmel, lábbal kormányozva azt bármit meg tud csinálni, tehát az első kereken is túl egy kerekezni, de ezt már nem mutatja meg. Ő már nyugdíjas.
0: Nyugdíjas, nem ül motorra, viszont minden szava arany, és nagyon-nagyon tanít minket, hogy hogyan motorozzunk, mi meg mint a kis fiókák megyünk utána is. Csináljuk a dolgokat.
3: Képzelem el, Tibi bácsit, mint ilyen Jack Sparrow. Tetoválások, karikafűbe alók.
2: Meglepődél.
3: Cigaretta, nem? Hanem egy teljesen hétköznapi arc.
2: Hétköznapi arcnak néz ki, egy kicsit pufi már, ugye, nyugdíjas, kicsit pufi, de süt minden szavából az aranyigazság, és tudod azt, amikor tudod, olyan emberrel beszélsz, akinek a szavából nem az hallatszik, hogy ő arcoskodik, hanem tudod, hogy tudja.
0: Tudja.
2: Tehát, hogy ott nincs mese, ott nem olyan
3: szóval
2: van,
3: kicsit
2: hogy...
3: a végén majd vágysz rá, hogy megöleljem?
2: Egy picit igen.
0: Már kettő kóba mindenre vágytam. Megöleljen, elengedjen, kimondja, hogy urak, ennyi volt mára.
2: Mehetünk haza.
0: De nem mondta, úgyhogy 3:30-kor jeleztem, hogy viszont nekem el kell
3: mennem. Te azt nem tapasztaltad még, hogy azért, amiért ismert ember vagy, azért neked sokkal jobban kell ilyenkor helytállnod? Tehát, hogy hosszabbak a képzések, hogy tovább tart a prostata vizsgálat, hogy egyszerűen jobban oda teszi magad az embereket, és ez fájdalmas tud lenni.
2: Tudod, mi volt a vicces? Mindent rajta mutatott meg.
3: Persze,
2: minden.
3: Persze.
2: Szóval Balázskám, akkor told már ki létszes a motorkerékpárodat. Ott tett a Balázs a tűző napon, érted, tolta a 250 kilós motorját. Mi álltunk bent az árnyékban, cigaretták, kávé, ásványvizek, tehát minden volt. És jó, akkor most csináld azt, hogy fölülsz rá. Jó, de ne úgy csináld. Na, jó, akkor most a kormányt fordítsd el.
3: Megérezte ki a gyenge.
0: De kis diák voltam, ne buló voltam.
2: Igen.
0: Szó nélkül.
2: Egyébként nagyon
0: csináltam, nem volt kérdés, nem flancoltunk, nem arcoskodtunk. Azt mondta, hogy toljam körbe a motort, én körbe toltam. Egy kézzel, fél kézzel, kuplunggal toltuk, vontuk. Úgyhogy jó volt, jó sokat tanultunk.
3: Amit közlekedtetek, amit tanultátok itt a dolgokat, addig engem elkapott a do it yourself mozgalom, vagyis, hogy mindent magamnak kell felújítanom a saját lakásomban ötlet, ami valószínűleg egy tragédiába fog torkolni, mert ezt már most előre lehet jelezni, és azon gondolkodom, hogy a csempe, ami a fürdőszobában van, hát ez nem tudom, 20 éves lehet szerintem, kb. Annyi idős a házamban lakunk, hogy mi van akkor, tegyük fel, ha én képes vagyok arra, ha úgy születtem, hogy minden rendelkezésemre áll ahhoz, hogy én ne azt, hogy lecserélem a csempét, hogy újra burkoljam, de hogy mikrocementes megoldással, láttátok ezt? Hogy van egy mikrocement nevű anyag, ami gyakorlatilag epoxi keverék, és akkor felveszi a hézagoknak a helyét, és akkor egy ilyen tükörsima felület lesz a most csempés, fugás csempéből. Ehhez neked annyi dolgod, hogy le kell tisztítani nagyon a csempét, le kell alapozózni, és arra fel kell vinni ezt a mikrocementet egy ilyen spatulával, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy hívják. Nincsenek meg a szakszavak. Csak az elhatározás.
2: Jó, legyen spatula, igen, most a neve.
3: Igen, és ahogy tudod, ami érzi, és akkor tudod így kell csinálni jobbra-balra, és akkor egyszer csak egy ilyen sima falfelület lesz, ami vízálló. Tessék! Mi van, ha én erre képes vagyok?
2: Szerintem meg tud csinálni. Nem, szerintem meg tud csinálni, csak videózd, jó? Nem, hát, hogy nézzük meg.
3: De gusztustalan lesz? És utána mi történik, ha mégis?
2: Utána az történik, hogy hívsz egy szakembert, aki ezt megcsinálja, retten drága pénzért, hiszen már nem a nullából kell jöjjön a szakinak, hanem ugye abból, amit te elcsesztél. Tehát sokkal drágábban csinálja meg, mintha te kihúzod, de mi van, de tételezzük föl, hogy te ezt meg tudod csinálni.
3: Mi, hogy és akkor mekkora? Erre
2: igen,
3: vált.
2: Ha ez benned van.
3: Benne van. Mi, hogyha én nagyon jó fizikai munkás lennék?
2: Szerintem próbált ki.
0: Nem véletlen nem csinálod. Én azt mondom, ezeket a jóisten eldöntötte előre. Amit nem csinálunk, bízzuk arra, aki megcsinálja. De persze állj neki, ha gondolod.
3: Ezek a kezek, szerinted ezekben a kezben nincs ott egy kis ilyen kézi munka?
2: Nem, vagy szerintem a jóisten nem döntött el előre.
0: Nem döntött.
2: A jóisten megadja mindenkinek a lehetőséget, csak van, aki nem él vele. Végre egy bátor asszony, aki jön és megcsinálja.
3: De nagyon meg fogom bánni?
2: Nem.
3: Sose bántam még meg ennyire semmit?
0: De. Szerintem igen. Szerintem az első ilyen falfelvitelnél fogsz rájönni, hogy atya, úristen.
2: Olyan mérhetetlen boldogság fog elönteni az első négyzetméter megcsinálásánál, hogy ilyet te nagyon régen éreztél.
3: De van, akinek ez sikerült, vannak köztünk emberek, civilek, vannak köztetek, akik eddig könyvelők voltatok, meg rockzenészek, és aztán egyszer csak kiderült, hogy nem, ez egy rossz út volt, hanem végig epoxival kellett volna fürdőszobát dekorálni. Igen.
0: Miért nem kezdtem el epoxival fürdőszobát dekorálni? Ne csináld szerintem. Hívj egy embert, adj neki egy 20-as, nézd végig egy jó kávéval a kezedbe, hogy megcsinálja, és hadd menjen.
2: Nem. Egyetlen csináld, dolog van. Neked jó lesz.
3: Egy pici akadály lehet, egy pici, hogy halálosan allergiás vagyok az epoxira, de szerintem meg tudom védeni magam tőle, hogyha veszek olyan maszkot, amivel szokták fújni, tudjátok, az autókat, meg ilyenek. És akkor az meg gumikesztyű.
2: Meg teljes védőruha.
3: Azt egy teljes védőruha.
2: Tanácsolnám, mert hogy ez az epoxi, ez bőrön keresztül is.
0: Nem annyira. Nem annyira szerencsés neki állni.
3: Ez mondjuk egy új perspektíva, amit most megmutattál nekem.
2: Beöltözöl egy nagy kotonnak, és akkor onnantól kezdve tiéd a pálya, és gyönyörű lesz. És mindenki büszke lesz rád, a gyermeked, hogy csillogó tekintettel néz rád.
3: Generáció fognak beszélni erről.
0: Az biztos.
2: Hogy ezt a falat Ráskó Eszter csinálta. A házat már régen lebontják.
3: De a fürdőszoba állni fog.
2: És csak a fürdőszoba fal ott fog állni egy ilyen résztáblával, hogy ezt a fürdőszoba falat 2026 júniusában Ráskó Eszter készített.
3: Az a helyzet, hogy maga a döntés folyamat az úgy indult el, hogy kerestem egy burkolót, és a burkolót megtaláltam, egy nagyon jó burkolót állt az interneteken, és mondta, hogy persze, jövő júliusban ezt meg is fogja tudni csinálni. Mondom, parancsolsz?
0: Igen, ilyen időpontokat adnak.
3: Igen, és akkor most én mit csináljak az egy évvel, ami rám szakadt?
2: Mondom neked, YouTube tutoriál, ezzel alapozol. Utána bemész az epoxi boltba, ott elkapsz egy jó svádájú prémium kandurt, akire rámosolyogsz, dobsz két puszit neki, aki kiokosít, hogy kell csinálni, ezt a kettőt összegyúrod, és neki esel. Jó?
3: Azt írják, hallgatok, hogy biztos, hogy van kézimunka a kezemben, csak nem ez a fajta.
0: Igen, nem állnék neki. Mondjuk én tudom magamról, hogy ez sansztalan. Nem is gondolkozom el azon. Le a kalappal, aki ezt megpróbálja, vagy ha ennek neki állsz.
2: Igen, de téged nem is érdekel.
0: Nem.
2: De most
0: én nagyon szeretek mindenre egy profi embert hívni.
2: De Eszter, most megvan az érdeklődés, ebből lehet valami, én látom.
0: Igen.
2: Mert hát... ha más nem, órákat fog műsort készíteni belőle.
3: Ez is a nyestek, ez érdekel csak jelen pillanatban.
0: Igen, na a nyestes csoportra majd nézzünk rá. Arra mindenképpen.
3: Ott komoly előrelépések vannak. Most kiderült, hogy WC-iratosítóval is távol lehet tartani őket.
0: Jó, de úgy, hogy felolvasunk belőle konkrétan, tehát úgy nézzünk rá a csoportra, hogy egy-két bejegyzés. Atya Isten, mi történik itt ám? Az RTL-en, te jó Isten. Van valami kereszteződés, ahol folyamatosan baleseteket mutogatnak most már 10 perc, hogy robbannak egymásba az autók. Nyugi esz, én a teljes ház felújításába kezdtem, full tudatlanul és jól sikerült, elhatározás kérdése. Az más, hogy a feleségem azóta 6-szor meggondolja magát, és havonta újra kell kezdenünk. Próbáltak egy olyan falon, hogy kevésbé van szem előtt. A mikrosiker majd meghozza a kedved a többihez.
3: Mikropénisz, mikrosiker.
0: Jönnek a biztató. Jönnek a biztató SMS-ek.
3: Erre van szó.
2: A háztartásban ilyen.
3: Igen.
2: Igen. Akkor van mikrosiker is.
0: Egy van. És még a Péter nem nyilatkozott.
3: Ennyi. Azt mondják, hogy ez egy július mozdulatsor lenne.
0: Igen.
3: De Júli szokat kéneket csinálni. Tehát konzultálják Júlival első körben?
2: Nem, mert Júli se csinál felújítást. Illetve várjál, de...
0: Néha neki áll, és szólunk neki, hogy ne csinálja.
2: Igen, mert a magas ágyást például, meg a kertet is ők maguk akarták megcsinálni, aztán hívtak valakit, aki azt mondta, hogy sokkal olcsóbb lett volna, ha az elejétől ő csinálja. De ne engedd el! Én látom benne, tehát legalább próbáld
3: nem
2: meg.
3: Nem tudom, mert kedves vagy gonosz a Feri.
2: Nem, tök kedves vagy, ezt most tök őszintén mondom. Mert legalább, ha megpróbáltad utána a végén azt tudod mondani, hogy ehhez én nem értek, nem próbálom. Vagy van sikerélményed, és azt mondod, hogy úristen, ezt is meg tudom csinálni.
3: Megkérdezem Júlit, hogy délután ráérre, konzultáljunk.
2: Ne, Júlit, ne vond be.
0: Én nem vonnám bele. Nem vonnám.
3: Na jó, Júlit, akkor te leszel a segédem. Júlit lehet,
0: hogy ebből kihagynám. Gyerekek, bajnok az Arzenál csupi, küldte nekünk valaki, jelentsen ez bármit, és nagyon szépen köszönjük, nagyon örülünk neki. Ha ez fontos, hogy bajnok az Arzenál, akkor rendben van. Eszter, használj Epodexet, köszönjük, itt nagyon sok hasznos tanács, gyerekek, ezeket most nem veszük át, fogalmunk nincs, hogy mi mit jelent, ha kell, akkor szemezgetünk belőle, de fingunk nincs. Azt mondja, hogy a csempe lepucolásánál már valószínűleg megutálod az egészet. Nem, ez én vagyok.
2: Ja. Egy barátnő mondja, 60 éves takarítónő volt a szakmája, és egyik nap fogta magát, és újra burkolta az egész fürdőszobát, és rohadt jól.
3: Amúgy, lett. Ha teljesen őszinte akarok lenni, legszívesebben burkolnék. Csak az a baj, ugye, ez lehetne rúgnom a Wikipédiára, de esetben érzés, de hogy a lényeg, hogy lefeszegetném a csempéket, és akkor fognám, és akkor rendesen úgy, ahogy a nagyfiúk csinálják. Ezt kéne kipróbálni.
2: Gyerünk!
3: Igen. Csak az venni kell egy olyan fűrészt, amivel el tudod vágni a csempét, nem?
2: Hát azt nem fűrészsel csinálják, azt én géppel tudod, és levered az egészet.
3: Csempevágó.
2: Az megint más, de nem jársz jó nyomon.
3: Ja, de nem, nem más, másra beszélünk. Jó, mindegy, oké, akkor megkérem. Na mindegy, majd valami lesz. Nem akarok csempét válogatni, csak ragasztani akarok. Ahogy lehet, hogy a ragasztás maga elvitte az egészet.
0: Én csak azt gondolom, egyszerűbbnek látod, mint amilyen, igen. Most igen, alapból szakvám az épületburkó, az egyetlen egy dolog, aminek én se állnék neki, írja valaki. Na jól van, oké, gyerekek, köszönjük az építőipari SMS-eket. Hát azért rossz dolgok is történtek, beszéljünk azért erről egy mondatot. Itt látom már, hogy nagyon sokan írjátok, hát ugye tegnap itt mi is körbeosztottuk, megsirattuk, szomorkodtunk, nagyon váratlanul ugye a Scherer Péter. Olvasva a kommenteket, a szakmai hozzászólásokat, gyerekek, borzasztóan szomorú. A szűk kör azt tudta, hogy mi van. Sokan nem tudták nálunk, itt még a Rinnában két hete jókedvűen, tele tervekkel mesélt, fölolvasott. És aztán tegnap olvastuk a hírt, és ez úgy mindenkit nagyon-nagyon leütött. Tehát ő volt az ember, akit úgy mindenki nagyon szeretett. Kötöttél hozzá, volt egy szinkrohangod, volt egy szerepe, volt egy mucsis jelenete, volt egy szinkronizálása, egy hangja. De ha nem volt egy sem, mert valamiért elkerült téged, akkor a maga mint jelenség is nagyon szerethető, és nagyon kedves, és végtelenül bájos ember volt. Ugye Scherer Péter, és hát szó nélkül csinálta végig ezt a betegséget, tényleg kevesen tudták. Nem nagyon beszélt róla, nem sajnáltatta magát, nem csinált ebből hírt. És aztán tegnap. Nyilván a családjának talán kevésbé váratlanul, nekünk azért.
2: De nekünk igen.
0: Váratlanul, ugye azok a hírek, hogy elaludt, és hát legyőzte a betegség.
2: Annyira hihetetlen, hogy pont néztem tegnap a benneteket az esti műsort, mi az Fókusz, vagy mi van nálatok?
0: Fókusz.
2: És akkor ott elmondták, hogy 8 nappal ezelőtt még a Friderikuszban forgatott, hogy főforgatta az egész forgatást ezzel a rossz kifejezéssel, hogy a Friderikusz már megőrült tőle, mert a Pepe mindenbe beleszólt, tehát hozta azt, aki ő maga, tudod? És akkor szóval annyira értetetlen a hír, hogy nem is tudsz, én tegnap nem is tudtam vele mit kezdeni. És igen. Akkor még az, hogy 64 évesen mindez.
0: 64, 65, igen. 64. És ő mint jelenség volt, egy nagyon szerethető jelenség. Tehát, hogy amit képviselt, az a fajta egyszerűség, az a fajta kedvesség, az a fajta humor, az a fajta improvizációs készség, ami neki volt, hát a Mucsival együtt, amit ők csináltak, az már nem vagy klasszikus, hanem már azon is túlmutat. Szóval, hogy tényleg elképesztő.
3: Meg az a szelítsége. Sajnáljuk. Tehát, hogy volt benne egy ilyen nagyon-nagyon szimpatikus, egy ilyen szelítség, és közben például ilyen nagyon gátlástalanul vicces lenni. És az olyan kevés embernek adatik meg, és az igazság, hogy nem is tudom elképzelni, hogy bárki, aki valaha találkozott fel, az ne azt érezte volna, hogy ilyen instant nagyon szereted.
2: Meg akartad ölelni.
3: Igen. És hogy tényleg egy rossz csont nem volt ebben az emberben. És szerintem azért is visel meg mindannyiunkat, mert hogy nem tudom végig gondolni, érted? Nem tudom végig gondolni, hogy hogyan történhetett meg vele. Nem tudom fejben bejárni ezt.
2: Vannak olyan emberek, akiről nem tud elképzelni, hogy elmegy, azt meg, hogy így megy el, hogy egyik napról a másikra, azt meg végképp nem. A Scherer Péter szerintem ilyen volt. Tehát, hogy állandóan csak adott magából, én motoros találkozón találkoztam vele, odajött, izé, mi van vele, hello, úgy, hogy nem is nagyon találkoztunk, láttad színpadon, zseniálisan megformálva, és tényleg, amit a Balázs mondta, hogyha még a filmben nem is futottál bele, bár olyan szerintem nincs, az internet bugyraiból állandóan előjött valami olyan kis sketch, amit ők csináltak.
3: Igen, meg a gyerekek is imádták, ja. A Kufliknek is Kufli, ugye, meg a Kufli, karakterét Kufli, tulajdonképpen.
0: Igen, rengeteg szinkrohang, rengeteg szinkronizálás fűződik hozzá. Ja, igen, megütött azért ez minket is. Emlékszel,
3: a legutoljára, mit mondott neked?
0: Amikor Innát olvasott? Aha. Igen.
3: Azt mondta, hogy soha nem fog elfelejteni, hogy másfél méter lángol kolbász magadba tömtél a
0: televízió. Igen.
3: Ez az a műsorkészítés, ami őt igazán szórakoztatja.
0: Igen, az nagyon tetszett neki, kifejezetten megdicsérte azt a jelenetet, amikor nagyon jól is esett. Lehet, hogy ma azért majd emlékül ezt a részt, vagy ugye az ő felolvasását.
3: Ezt mindenképpen.
0: Meghallgatjuk, ezt elő fogjuk ma venni.
3: Sőt, szerintem ott beszélhetnénk arról, mik voltak az ikonikus dolgait, amiket így, ha hallgatók megírnák, azt hiszem, tök jó lenne.
0: Abszolút, igen. Gyerekek, szomorú ez a történet, nagyon sajnáljuk. Jövünk, fél hét van, közben mennünk kell, mi azért itt megyünk közben tovább. Fél hét lehet jelentkezni játékra, beindítjuk a reggelt, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után.
1: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán. Otthon a jövőben.
12: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
13: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
15: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horváth Szekker lemeztermékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvathszekker.hu.
16: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
17: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária sugárút 83-85.
18: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
19: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
20: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán.
21: A H&H Klíma új bemutató terme.
20: A szezonnyitó akció már elérhető.
21: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma
20: szereléssel együtt
21: már 229.900 forinttól.
20: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
21: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
22: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
23: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
24: Carglass javít, Carglass cserél!
25: Bünkösdi

0: május 25-én, pünköst hétfőn. További információ www.bugacimenes.hu. Ugorjunk ki Bugacra!
1: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 22-23-a között Kiskunfélegyházán a Város Alapítók napján. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
2: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Hírek a Rádió 1-en.
5: Átadták a megújult Cseh Lajos szoborparkot, látványos programokkal várják a gyerekeket az új szegedi partfürdőn. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat Csongrád Csanád vármegyében. A NÉBI és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint az elmúlt napok esőzései kellően átnedvesítették az erdei ajnövényzetet, így megszűnt a magas tűzkockázat. Ezen kívül a várható további csapadék is hozzájárult a kedvező helyzet kialakulásához. A szakemberek ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy szabadtéri tűzgyújtáskor továbbra is körültekintően járjanak el. Mediterrán kertel és felújított szobrokkal gazdagodott Fábián Sebestyén központja. A több mint 30 éve létrehozott Cseh Lajos szoborparkot az önkormányzat munkatársai újították fel, a körforgalomból pedig különleges közösségi teret alakítottak ki, írja a Vármegyei Napilap. Az emlékhelyet Cimbalmos Endre pedagógusról és festőművészről nevezték el, aki évtizedeken át örökítette meg a település életét festményein és fotóin. A szoborpark alkotója Cseh Lajos tanár és paparagó művész szobraival az univerzumot és az emberi közösséget jelenítette meg ősi szimbólumok segítségével. A fejlesztést önkéntesek és adományozók is támogatták, a parkba pedig a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényeket ültettek. Az ünnepségen a két alkotó munkássága előtt tisztelegtek a helyiek és a családtagok is. A jövő hétvégén rendezik meg a gyerekek hétvégéjét az újszegedi partfürdőn. A kétnapos eseményen 20 különböző sportágat próbálhatnak ki a gyerekek, az atlétikától és a karatétól kezdve egészen az íjászatig, a boxig és a sárkányhajózásig. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a gyerek spártán akadályverseny lesz, ahol a résztvevőknek kúszni, mászni, ugrálni és egyensúlyozni is kell majd, írja a Dél Magyar. A sportbemutatók mellett tűzoltó és honvédségi látványprogramokkal is készülnek a szervezők. Vasárnap a Városi Gyereknappal folytatódik a programsorozat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárakkal és mini vidámparkkal. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Tegnap több SMS-t írtam nektek, mindent beolvastátok, ilyenkor igazi dopamin áradat önt el. A szerda már a csütörtöktől, amiből hirtelen péntek lesz, kitartás mindenkinek. Szabika, köszönjük a pozitív SMS-eket. Itt nagyon sok hozzászólás még, ugye, szegény Scherer Péterrel kapcsolatban, ezeket is köszönjük szépen, ugye mi is megemlékeztünk róla, sőt fogunk is még majd 3-4-8-kor egy kicsit beszélni róla, és két hete volt, egy három hete volt itt nálunk, beszéltünk vele, hát kitörő életöröm, lelkesedés, jókedv, nyilván a háttérben ugye nagyon nagy harcok, meg egészségügyi problémák, de arra gondoltunk, hogy az ő emlékére majd ezt a felolvasást, meg ezt a beszélgetést, ezt meghallgatjuk újra, mert azért ez tényleg mindenkit megütött tegnap ez a hír. Egyszerűen, amit Feri mond, igen, amit itt a megszólás közben mondta, hogy vannak emberek, akiknél ez nem fér bele, igen, hogy egyszerűen csak azt mondják, hogy ő nincs, mert hogy ő az örök pozitív, a jókedvű, és egyszerűen nem tud mellé rakni, és tegnap én is elolvastam. Hát azért megütött. Szóval, hogy így egyszerűen nem fér bele, azt mondja, nem áll, de tényleg Peti, ne csináld már. Tehát mi
2: igen,
1: van vele?
2: Most viccelsz?
1: Igen, most akkor szórakozol. Most
2: ez egy ugyanolyan szerep?
1: Igen, vagy, igen. Vagy mit na jó, csinálsz? Értjük, nagy humor volt, gyere már, vissza. Gyere, értettük, jót rögtünk, na most már gyere ide.
2: Ja. Na, gyere, folytasd, tessék.
1: Igen. Minden oké, meg vagy?
3: Ja, persze, csak itt egy kis vizet.
1: Ja, jól tetted, jó van. Játszunk akkor, jön a játékosunk, jó, és megnézzük, hogy mit kezdünk vele, gyerekek.
2: Ki mehet el a Fezenre,
1: így van.
2: Másodmagával, hát a játékos. Akármit is csinál, akkor is elmehet.
1: Igen, a jó kis Fezen, amit most előrébb hoztak, és valamiért előrébb van. Igazából mindegy is, hogy hol van, legyen jó sok fesztiválum, meg legyen Fezen. Igen, azt oké, azt tudom, nem dátumilag mondtam.
3: Ja, de az hol van? Azt mondtad,
1: igen,
3: hol?
1: Igen, hogy hol van, hogy hova volt, tehát hogy hol volt, vagy hol van. Én úgy emlékeztem, hogy ez később volt tavaly, de most ilyen megláttam az időpontot, és úgy felrikkantottam. De nyilván itt a fesztiválok miatt pakolgatják itt mindenki ide-oda, hogy hol van olyan lyuk, ami jó az előadóknak, meg a line-upnak, meg a fesztiváloknak, úgyhogy ezért most időpontot ugrott a Fezen, jóval később volt szerintem. M0, M5 felé, M4-es csomópont után 2-3 kilométeres dugó, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Jó? Tessék csak hagyni. Beírja valaki. Igen, hát ez egy nagyon. Ez egy nagyon klasszikus idézet. De vagy sok idézet mellett
3: annyira
1: ez egy nagyon klasszikus.
3: Tudni, hogy ez tőle lett igen az idézet, tehát ezt ő ott rá nem tudom, improvizálta, vagy pedig valaki megírta neki, de ez a történelem egyik legfontosabb mondata.
1: Igen. Imádtam, hogy szinkronizált, egy igazi nagy alakítást tőle a másnaposokban ellen. Szerintem őt az egész film lényegét, az ő hangjától lett nagyon szórakoztató, írja egy másik. Hallgatók. Igen, hát ezt ugye mi is megemlítettük, hogy rendkívül sok szinkron színész, vagy szinkron szerep gyerekeknek, kuflik, felnőtt filmnek, másnaposok, tehát felnőtteknek szóló film, mert nagyon sok mindenben volt ő. Nagyon sok minden volt.
2: Mert a színpadi szerepei, az kevésbé ismer, de ugye például annak idején a Krétakör, ami az első ilyen alternatív, vagy hát nem biztos, hogy az első, de egy ilyen nagyon jelentős alternatív megmozdulás volt, ugye?
3: A szubkultúra volt az így egész Krétakör.
2: Igen. Az egész Krétakör, annak ő oszlopos tagja volt annak idején. Meg igen. Hát ez egy csomó darabban benne volt.
1: Jó? Igen. Adri, jó reggel, szia!
4: Sziasztok, hello!
1: Hello, Adri! Hello, honnan hívtál minket, Adri?
4: Sziasztok! Mi újság?
1: Minden oké, Adri. Milyen kis élénk vagy te ma reggelin.
3: Azért párhuzamos beszélgetés.
1: Igen, kérdezgetsz, köszi. Zsűl közben becsukja az ablakot. Mi a helyzet? Honnan hívtál minket? Hogy vagy? Mivel foglalkozol?
4: Budapestre hívták titeket. Én is éppen munkába tartok.
1: Mit csinálsz, Adri?
4: Hát, adótanácsadással foglalkozom.
1: Jó, adótanácsadó, elveszve a számok, az Excel táblák,
4: Igen, igen.
3: Van is néhány kérdése, hogy...
2: Hogyan lehetne eltüntetni azt, hogy... Igen. Igen, csak ezt tudja szívből szeretni az ember, vagy így azt mondja, hogy belecsöppentem.
4: Igen.
2: Van benne
4: nem, nem.
2: Van benne izgalom?
4: Igen,
2: van.
4: Abszolút.
1: Igen. Érdekes. Mindig az új törvények, jogszabályok frissíteni, igen. Átalakítják,
4: igen,
1: más lehetőség.
4: Pontosan.
1: Kis kapukat megtalálni, ismerni mindent. Erre születni kell szerintem, ehhez vagy van affinitásod, érzéked, vagy ezt nem szabad neked csinálni. Tehát ez egy olyan univerzum, amiben csak azt tud belépni, aki erre tényleg nyitott erre az univerzumra.
3: Jó, engem az érdekel, hogy láttál-e már felnőtt férfit sírni?
4: Láttam, persze.
1: Mikor megmondtad
2: akkor
1: neki?
2: Akkor megláttam befizetendőt.
1: Igen.
4: Vagy, hogy nem ezért.
1: Nem ezért. Adri, kit választottál játékra? Kivel játszanám?
4: Esztert választottam.
1: Nagyon helyes. Miért?
4: Hát gondoltam így lány a lány ellen.
1: Ez jól hangzik. Ez jól hangzik.
3: Én ma a Holtak hajnal a stílusában fog tudni.
4: Igen,
3: abszolút. Csak járni fogsz tudni.
2: Adri, még egy esélyed van, hogyha az epoxi gyantázásban jó vagy, akkor arról tudtok dumálni, mert az most nagyon érdekli.
3: Igen, nem tudom, mennyire a képbe. Igen.
4: Oké. Kevésbé, de oké.
1: Amit szeretnél, az lesz. Jó, mehetünk?
4: Oké, köszi,
1: mehetünk. Na, akkor 3, 2, 1, és tessék.
3: Adri, te hallottál már erről, hogy 9%-ra fogják csökkenteni a adókulcsot, ha jól fogalmazok?
4: Hát, hallottam már. Igen, majdnem mondtam. El tudom hinni. Hát itt mindig változások vannak, tudod, folyamatosan vannak újdonságok, úgyhogy mindig változik minden.
3: Dörzsölted a nyeredet, visszajön a kata?
4: Egyébként szerintem ez egy jó konstrukció sok ember számára.
3: Könnyes szemmel szoktam gondolni erre az időszakra.
4: De én más témákban utazok. És egyébként hogy jött ez az epoxi dolog?
3: Elkapott engem ez a do it yourself őrület, és arra gondoltam, hogy bármire képes vagyok.
4: Ja, tök jó, tök jó. Amúgy van egy barátnám, aki foglalkozik ilyenekkel, és azt mondja, hogy elég nehéz.
3: Ebből él?
4: Kis vállalkozása van egyébként, munka mellett.
3: És fürdőszobákat egyébként fogod felújítani, ne találtál?
1: Megvagyunk!
4: Hoppá!
1: Igen, az elején majdnem bajba kerültél, nem igen, mondtad ki, aztán mondtál egy majdnemet, az ugye nincs benne, az nem számít, de aztán valahogy kievickéltetek ebből mind a ketten. Ezt sem mondta ki, te sem mondtad, ügyesek voltatok.
4: De
1: nem, elfogadjuk, mert nem mondtad végig, megálltál, csak egy ilyen növető volt az elején. Tehát az viszont nem vagyunk most. Nem vagyunk most annyira szigorúak, úgyhogy ezt tökre elfogadjuk. Köszönöm. De mind a ketten ügyik voltatok, kiúztátok. Eszter a maga féllábával az álomban, az álomvilágban és a realitásban.
3: Lelőtt oposszum.
1: Igen, a megnyúzott nyest erre a hangulatában.
3: Most csak egy nyest vagyok, aki megtaláltak, rajta kaptak.
1: Egy nyest vagy, akire rányították a motorháztetőt, és még csak így megmerevedve néz. Igen, egy szurikáta vagy, aki most nagyon figyel, mert rajta kapták, hogy itt valami csúnya dolgot csinál.
3: Egy belével félig kifordult oposszum vagyok a 66-os utcában.
1: Igen. Na figyelj ide, Adri, te nyertél valamit, fesztiválozni
3: szoktál? Viki vagy nem Viki, az új műsorunk most?
1: Igen, szoktál fesztiválozni, jársz, mész?
4: Hát azért szoktam, igen, szeretek, úgyhogy tök izgé.
3: Innentől fogva nem kívánság műsor.
1: Tehát... Innentől kezdve nem, mert mutatjuk, hogy milyen nyereményen, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros bérlet a június 19 és 21 között megrendezésre kerülő Fezen Fesztiválra.
1: Hoppá!
4: Nagyon jó!
1: Bizonyám! Ez mi volt?
2: Ki volt, aki jött egészségedre?
1: Belőle jött az hang?
3: Mikorog a gyerek?
1: Valaki benyikorgott.
4: Nem, anyukám.
2: Akkor a mama megy a Fezenre, ahogy hallom.
4: Nem, az az enyém.
1: Mit csinál egy felnőtt nő hajnali 6 óra 51-kor az anyukájával?
3: Segít.
4: Nem, csak éppen egy irányba nála. Megyünk.
1: Ja, egy irányba, és akkor elviszed.
4: Egy irányba
1: mentek. Jól van. Oké, akkor jó, tartalmas napot. Küldjük igen, neked, amit megnyertél, és ügyi voltál. Nem mondtad
3: az
1: ki.
3: Az epoxis kontaktot küld át, légy szíves.
1: Ciao.
4: Jó.
1: Köszi. Sziasztok. Ciao. Hello. Jól van, gyerekek, ügyes volt, jól játszott.
3: Azt hívják, hogy az epopsi, az, amivel foglalkoznak én.
1: Epopsi? Epopsi gyantázás, igen.
3: De rossz.
1: Nagy Isten, de rossz, igen. Na gyerekek, mi pedig hívjuk a mi drága Máténkat, Szász Máté, ugye megvan Szász Máté, mindig nagyon érdekes dolgokat mond, mindig nagyon izgi dolgokat mond. És
2: mitől halunk meg?
1: Nem halunk meg semmitől, de kiderült egy népszerű édesítőszerről, ami 10 vagy 15 évig a szakma azt mondta, hogy gyerekek, meg vagyunk, ha ezt teszed és nem a cukrot, akkor egyrészt nem leszel cukorbeteg, kettő, baromi népszerű, nem káros, sőt, mi több, egészséges is. Itt van, gyerekek, a megoldás a cukormentes életre. Itt most aztán megvagyunk. És hát kiderült...
2: Elhussant 10-15 év, és egyszer csak mit mondanak
1: elhussant,
2: róla?
1: Elhussant egy kicsit 15 év, igen. És az van, hogy azt mondják erről az édesítőszerről, ez itt egyébként az Edititől és a Szillit, hogy nagyon magas egészségügyi kockázatokat rejt.
3: Szerintem is.
1: Tehát 10 évig zabáltatok veled valamit, hogy megkiváltsuk a fehér cukrot, meg a cukorrépát, vagy mit tudom én mit.
3: De hogy lehet valami egészséges, aminek mellékíze van?
1: Hát ez egy jó kérdés, de ugye, hogy nem nyomja fel a vércukrodat, nem terheli meg ugye a szervezetedet, nincs akkor a inzulin válasz, meg növényi alapú, meg nem tudom. Na most kiderült, hogy trombózis, érösszehúzó képesség, stroke képződés, vérről képződés, impotencia, hajhullás, vakság.
2: Nem, nagyon szép.
1: Nem, ez nem, de hogy egy csomó minden olyan dolog, amit a racskanállal pakoltál a kávédba, meg a pudingodba, meg a gyereknek adtad, hogy eritrit, meg szilit, meg édesítőszer, meg... És ez nem úgy a káoceszulfán meg ezek az édesítők, hanem ezek a növényi alapú, eddig a szakma által nagyon kedvelt édesítőszerek, amik nagyon biztonságosnak voltak minősítve. Hát felejtsétek el őket, ez van.
3: Vége?
1: Ez a szerdai reggeli hírünk. Vége, gyerekek, vége van, kicsi.
2: Egyetek cukrot.
1: Egyetek, álljatok vissza a cukorra.
2: Vissza, csak normális mennyiségben ezt ne kísérletezzetek ilyen vackokkal.
3: De amúgy meg miért nem csináltak még állati eredeti cukrot? Engem az érdekel.
2: Miből lehetne kinyerni? Mi a legédesebb állat?
3: Hát a tejből.
2: Tejcukor.
3: Tejcukor.
1: Tejcukor? Hát
2: de az, aki meg allergiás rá, az meg azért pampogja. Az ne egyen cukrot.
3: Igen, az ne egyen semmit se. Na, de hogy a többieknek ott a tejcukor, tessék.
1: És akkor igen, azt, de most, is, igen, de most akkor mi van? Na most akkor mi van? Cukrot ne tönkretesz. Á, fehér halál. Oké, rendben.
2: Ajja.
1: Eritrit azt mondták, tökéletes, ed nagyon jó cukor.
2: Azt se ne.
1: Mert most már azt se, mert vérrög meg. Akkor most már mi az Istennel édesítsek?
3: Hát az életet...
1: Méz. Mézzel na, kell
3: nem,
1: édesíteni.
3: Hogy lejjön a májad, májfunkciózavarod legyen tőle,
2: hogy majd zi.
3: Akkor a diabétesz mellitus azért? Azt szeretnéd?
1: Tehát felemelnek 10 évig valamit, futtatnak, hogy milyen jó, majd 10 év után kijön a kutatás, állj, lehet, hogy még károsabb is, mint maga a sima cukor. Na most akkor ezt fejtsd meg, hogy akkor most akkor mi van. Érted?
2: Semmi, mondtam.
1: Semmilyen cukrot
2: egyetek,
1: ne egyél.
2: De cukrot egyetek, csak keveset. Kész.
1: Igen. De Máté egyébként jól beszél, meg nagyon szeretjük, mert nagyon komplexen.
3: Ébren van,
1: abszolút. Ő kérte, hogy ez most ilyen korán legyen, bennünket is meglepett, de 48-korra tudjuk hívni, vagy 7 után. Úgyhogy kicsit ezeket az édesítő szereket járjuk vele körül, hogy akkor most mi a fene van tényleg? Most akkor mit igen, és mit nem? Most akkor mi a jó, és mi nem? Mi a legújabb szakmai állítások, preferenciák, és ha nem a cukorban, azt tudjuk, de akkor most akkor már tényleg micsoda.
3: Jó, szerintem, ha most lehetne választani, hogy bármivel lehessen édesíteni, én azt mondom nektek, hogy akkor legyen az alkohol. Tehát amit szeretné édesen, abban tegyél bele egy rumot.
2: De hát az is cukor.
1: De abban is cukor van.
3: De abban nincsen szilit.
1: Hát abban az normál cukor.
2: Igen, az nincs benne.
1: Az normál cukor.
3: Ugye ez ugye a bomlás folyamán keletkezik, nem?
1: Igen.
3: Vagy az égetet szeszné, hogy is van ez pontosan?
1: Nem, mindig? Hát azt belerakják ugyanúgy.
3: Ja, ugyanúgy beleöntik?
1: Szerintem igen, nátcukorból.
2: Hát párolják le.
3: Jó, akkor visszajutottunk oda, hogy akkor együnk sima cukrot.
1: Szerintem, gyerekek,
3: cukor.
1: Oda fogunk eljutni, hogy együnk helyett cukrot és sok húst, és valójában meg vagyunk.
2: Cukros hús, normális mértékben, és akkor igen. Nincs baj.
1: A legédesebb állat a kakaós csiga, ha ezt még egyszer. De csak még egyszer. Tudod, el kellett olvasnom a következő fél órában, örökre bannolunk. És Eszter intézi a telefonszámodat hova?
3: A gerodar.hu-ra.
1: Oda megy fel a telefonszámodok, igen. Jó?
3: Igen.
1: Tehát a nagy feneköd van, meg a olyan kúzja, vagy a kutyán fordítva ugat, ha a ködnél. Itt most a legédesebb kakaós csiga, vagy az állat a kakaós csiga, az még egyszer. Ezt valaki
3: viszont,
1: csak elkezdi bepötyögni.
3: Elküldi ezt Balázs magántelefonszámára.
2: Azt nagyon
3: akkor az azt mondja, hogy ajándékcsomag.
1: Igen.
3: És ezen kívül pedig egy utazás a Maldív-szigetekre. Tessék!
1: Kiderül, gyerekek, írja valaki, és nagyon igaza van egyébként, hogy aztán tényleg 5 év múlva megfejtik, hogy napozni baromi jó és egészséges, és napozzunk minél többet. Tehát minden, amit az elmúlt 10 évben hallottunk, annak az ellenkezőt csináljátok.
2: Vaj, margarin, megint vaj.
1: Kiderült, hogy megint zsír, jó a vaj.
2: Étolaj,
1: megint a zsír.
2: Tudom,
1: sokkal jobb a zsír. Igen. Cukor, elitrit, cukor.
3: A margarin nem.
1: Na de a margarint a vaj miatt hozták, hogy gonosz vaj, gyere margarin. Igen, majd rá egy ipari hulladék, és a vaj sokkal tisztább, sokkal jobb.
3: Mire nem mondtak soha rosszat?
1: Nem volt annyi vaj, igen.
2: Ráfogták, hogy rossz.
3: Igen, olívaolaja soha senkinek semmi baja nem volt még, csak mondom nektek.
2: Abba fürdünk.
3: Igen.
1: Az olívaolaj, igen. Az a görög és az
2: olasz. Igen, csak rántott húst viszonylag szar benne csinálni.
3: Azt nem is kell. Én szép bajszos görög asszonyok tanácsát fogom elfogadni, csak is kizárólagosan. Így van.
1: Ha még egyszer valaki elküldi a kakaós csigát.
2: Kakaós!
1: Hova rakod föl, még egyszer mondd el?
3: Geradar.hu.
1: Oda mentek.
3: Ha még nem létezik, akkor most le fogom védetni a
1: domén nevet. Akkor megcsináljuk, igen. Na, hívjuk Mátét, jól mindjárt kicsit utána járunk, senki ne essen pánikba. Máté nagyon jókat mond meg, nagyon informatív, nagyon. Szeretünk vele beszélgetni, itt vagyunk mindjárt rögtön
0: és
1: a hírek után.
0: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, sorry!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerőteljes és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
8: Új stílus a nyárra. Térd be a kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
10: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
11: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
14: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztri

0: betonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
1: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsaluzia, Gyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
2: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utaz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
3: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény. A pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet. Mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok. Magyar birtok. Kövesd a szarvast. facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670 489 38 47.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Déjà vu fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ. Próbáld ki a Mesh Machine-t és készíts saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
7: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
8: Önnek a Protexin kell.
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: És meg is van a vége.
12: De a második lencsét nem ütötte be.
11: Mert az ajándék.
12: Micsoda? Ilyen van.
11: A Prágainál van.
13: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
14: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
15: Reklámot hallottak.
16: Hírek a Rádió 1-en.
17: Megjelent a vakáció programfüzet. Juhászok, tenyésztők és szakemberek találkoztak Vásárhelyen. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a fűvészkertben. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora gondozásában idén is megjelent a Szegedi Vakáció programfüzet. Ez a füzet már évtizedek óta a legjobb mankó a szegedi családoknak eligazodni a város nyári tábori és program kínálatában. A füzet letölthető vagy átvehető bármelyik művelődési házban és az Agorában egyaránt, mondta el Orbán Hédi, az Agora vezetője.
18: A programfüzetet három részre tudnám osztani. Az első részben az összes tábor megtalálható, amit Szeged városában szerveznek. Az összes közművelődési intézmény, civil szervezetek, nyári táborai mind megtalálhatóak ebben a füzetben. A középső részben megtalálhatóak az úgynevezett napi programok, azok a napi programok, amelyek a nyári szünidő alatt lesznek majd hasznosak. És a füzet harmadik részében pedig olyan hasznos információk jelennek meg, amelyek családoknak, akár Szegedre érkező vendégeknek, Szegedre érkező unokáknak nagy segítséget nyújtanak.
17: 39. alkalommal rendezték meg a Szent György napi juhász találkozót Hódmezővásárhelyen. Az eseménynek az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok adott otthont, ahol a jó és kecske ágazat képviselői találkoztak egymással. A rendezvényen szakmai előadások, állatbemutatók és tenyésztési programok is várták a látogatókat. A szervezők szerint a juhászat nem csak szakma, hanem hagyomány és életforma is. A szakemberek beszéltek az ágazat kihívásairól, a többi között a takarmányellátás és az utánpótlás kérdéséről is. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutató hely a szegedi füvészkertben, ahol összesen 142 védett és fokozottan védett növényfaj kapott helyet. A különleges gyűjtemény célja, hogy bemutassa Magyarország ritka őshonos növényeit, és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára, írja a Dél Magyar. A füvészkertben egy másik új látványosságot is átadtak. Megnyílt a Tudós Nők ösvénye, amely az egyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Rázs

0: ezres évek 10 kóbuthistája, Sebes Szén, Baller Feri, Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt, 7 óra után 10 perccel, nézzetek rá, vedőrapra jön a nyár, írja valaki, egyébként tényleg, jövő héten 30 fok, pünkös hétfő, már 28, baromi jó idő, nagyon meleg. Kibőjtöltük, azért most volt egy-két nap.
2: Most valami esőt
1: emlegetni. Nem, valami máshol van állítva akkor az időjárásapot. Jó lesz, és semmi. Kis csütire valami kis záporzivatar, de semmi komoly. És aztán melegedünk napról napra. Ti júliusra száradtok ki, mi augusztusra.
2: Igen, tehát ez lesz a... Nálunk nagyon nagy baj van.
1: Igen.
2: Most nagy emlám volt a szomszéd asszony, aki ott lakott, de elkötözött szembe, és akkor kérdeztem, hogy ott náluk mi a helyzet, mutatott fotókat.
1: Van baj. És hát ez ugye ez a kis kétnapos eső, azért ez olyan nagyon-nagyon sokat nem segített. Így van. Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó. Hallod? Jönnek az SMS-ek. Ugye azt ígértük, hogy 107-t hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, Eritrit megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
3: már szédülök.
1: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy ez meg van egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg 1000 embert megvizsgálnak.
4: És jó tudja? Reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet.
1: Hát ez
4: a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
2: Keressünk hát nyilván... egy Eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
3: Nekem van benne 100 millió.
4: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért
1: nem,
4: baj.
1: Nem
4: teljesen
1: jó.
4: Mindegy, kalóriákat vízbe, azzal, hogy megiszik másfél-két liter olyan folyadékot, amit nem kellene. Hol van a víz az életünkből?
1: Hát igen,
4: nem
1: vizet iszik? Ez egy jó kérdés, de
4: borzasztó.
1: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
4: Hol a víz?
1: Adják vissza a vizet.
3: Ott van az arcodba.
1: Azért nem szó volt van.
4: Csak ez egy kis momentum.
1: Igen, de ott van, ugye ez az eritritól most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
2: Mindent kivált.
1: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Te csak a cukor.
2: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
3: Nagyon rossz.
1: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél.
3: Majd egyszer elmesélem, szerinte... mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
1: Ezt elmondom neked, így indult.
3: És úgy mondod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
2: mentes. Kicsit hosszabbat.
3: Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá írva Malti, hogy tehát halálos méreg konkrétan.
4: És hasmenést okoz.
1: A nagyobb mennyiségben.
3: De miért árulnak például csokoládé táblás, amiben Maltitól van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt
1: és
3: nem írják rá.
1: Azt mondtad, hogy... Megint falási
3: romai
1: voltak?
3: Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
1: Tábla csoki, ami itt volt még az előbb.
3: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá.
1: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magával gyömöszölni, ha már kintott a nutellás üveget?
3: Azt mondjuk, hogy mi az irány.
2: De én most ráolvastam a Maltitorra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
3: Igen, de
2: megvagyunk.
3: A kárpitosok ezt nem támogatják.
1: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
4: vissza
1: az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello Máté, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre a másikra, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
3: Cseppfolyós.
1: Cseppfolyós gázképződés.
5: Igen, igen, igen.
1: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
3: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
1: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten, na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
5: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesekárosodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója jutta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és a acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
1: Hú, de jól hangzik ez!
5: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
3: Más nőr a balázsékadás?
5: Igen, első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatívszert fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
1: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosságon dolgozik, napi 2 kanállal?
5: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 gram volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
1: édes. Több kell. Aha.
5: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 gram cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 gram eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus. Teljes mértékben.
3: Népírtás.
1: Akkor itt tulajdonképpen igen, egy ilyen csendes, hát ugye a cukorról tudtuk, hogy fehér halál, de hogy akkor ez is valójában az, hogy csak ez a vérrögképződés, a stroke és az egyéb finomságok.
5: Itt az a baj, hogy a cukor az messze nem tud ennyit. Tehát itt most belefutottunk abba, hogy hogy...
1: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
5: Abszolút rosszabb.
1: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
5: 30 gram cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
1: Na most csillag fel ezt
5: a szemet. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Te nyugodtan betehetsz 3 darab kocka cukrot a kávédba, ha mozogsz. A cukor akkor nagyon veszélyes, hogyha sokat eszel belőle, és nem mozogsz. Ugye ez alapvetően megváltozott az életünkben, mondjuk az én gyermekkoromhoz képest, én ugye mindenhova biciklivel mentem, ugyanakkor kevés cukrot ettünk. Azzal semmi gond nem volt. Most ez megváltozott, rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 gram cukor nem okoz problémát senkinél.
1: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
5: Ha összerakjuk a kockázati rangsort, akkor tök jól látható, hogy a cukoralkoholok most a bizonyítékok súlya alapján a legrosszabb helyre kerültek gyakorlatilag a stroke és a trombózis kockázat miatt.
1: De akkor ez mi az eritrit és még micsoda? Stevia?
5: Hát vagy mondjuk, nem, a xilit. A
1: xilit és az eritrit, ezek akkor igen. Ezzel óvatosan.
5: Igen, az aszpartámról tudjuk 2022 óta, hogy feltételezhetett. Alapos okkal feltételezzük, hogy humán karcinogén, tehát rákkeltő, a májráknak a fokozat kockázat, és egyébként a stroke-nak a kockázat is növeli, tehát aszpartám kuka.
1: De hogy van még mindig benne akkor a bizonyos üdítőitalomban?
5: Hát erről egy külön adást is szervezhetnénk szerintem. Ugye arról van szó, hogy ahhoz, hogy tehát mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem úgy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és sőt, most április 10-én, tehát a nagynap előtt 2 nappal, ha jól emlékszem, pont péntek esett, csak így fejből, megjelent egy olyan kutatás, ami azt mutatta, hogy a szukralóz fogyasztás az nem csak benned okoz károkat, de még az unokáidban is. Tehát olyan epigenetikai károsodásokat idéz elő, amit akár 2 generáción keresztül tudsz örökíteni, és 2 generáció múlva is az unokákban is növeli a cukorbetegségnek, a magas koleszterin szintnek, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázatát.
1: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban meg? Tehát de nem is értem,
5: azért van,
1: hogy...
5: Azért van ipari forgalomban, mert a hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedés sem kapsz, hogy rendesen kutasd.
3: De mi van egyébként, akkor, most meg, amikor egy gyógyszerben aszpartán van, mert mondjuk valaki cukorbeteg, hogy is napi szinten kell szednie?
5: Hát az kár, az kellemetlen. Ez az aszpartám, ugye például a kanderelnek is az egyik fő hatóanyaga. Ebből olyan mennyiséget fogyaszt az emberiség, hogy a városi folyóknak a vizében ilyen másfél köbméterenként 1 tablettányi aszpartán feloldva megtalálható. Tehát egy olimpiai úszómedence vizében, ha az folyóból származik, városi folyó, 1800 szem kanderel van feloldva gyakorlatilag.
1: Tehát ez
3: a
1: mi
3: vizeletünkből származik. Mennyi folyóvíz kell a kávénban, hogy jól legyen?
5: Tehát évente 10 millió tonna cukorot takarítunk meg idézőjelbe édesítőszerek használatával. Tehát brutálisan át, tehát hogy ez a bűntelen bűnbeesés, ez nagyon bejött az emberek.
1: Oké, mi az, ami jó, mit tudunk adni? Tehát akkor, ha mondjuk valaki cukor,
3: glicin,
1: nem?
3: Glicint,
1: az a glicinről mondják, hogy az például nagyon édesítő, és jó, arról már kiderült valami rossz, vagy az most még ehetjük a glicint?
5: Nem, a glicinről egyről nem derült ki semmi olyan rossz, ami aggodalmat okozza, senki nem fog glicinnel sütni, mert csak nézd, a következő van szerintem, kevenni egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni és közben szüzek is maradni.
1: Igen.
5: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
3: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
1: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
5: Szerintem maradhat. Nem, de a Stevia-ról egyébként jobban kevésbé, kevesebb negatív információ.
1: Aha, tehát a Stevia-t még akkor szeretjük.
5: Hát még az íze is igen. Viszont nézd, az a szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
3: jó, de most ne csak róla beszéljünk.
1: Igen, hagyjuk ezt, tehát személyeskedjük.
5: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
3: azért idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
5: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárpulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagot, aromásikot, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
1: Igen,
2: sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi, hát kifőz ma már otthon.
1: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
5: Igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szép béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is erre szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
1: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
3: Nem
1: elég,
3: hogy
2: de azért ő meg kedvesen csinálod. Szerethető ember van. De oda.
1: Igen.
5: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttöző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
1: Tőled elhisszük. Tök fontos volt, Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked, ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
3: Sziasztok!
2: Nem, de úgyse.
1: Gyerekek!
2: Ha eszel, akkor úgy, de ne egyet.
3: Toporogják közben.
1: Stevia marad, aszpartámról tudtuk, hogy koka, bár egy csomó light dologban azért még benne van. Eritrit dobd ki, menj haza. Maltitól összefosod magad, mint Eszter.
3: Köszönjük!
1: Glicin maradhat, Stevia maradhat. Ez a lényeg, jó? Tehát ezt szerettük.
2: A cukor maradhat, csak ésszel.
1: Csak ésszel. Vissza fogunk oda térni, gyerekek.
3: Ami a light cola, az most tényleg szokták mondani az amerikaiak, hogy ez a hűtőnek a cigije.
2: Tehát, hogy legyen benne. Tehát,
3: nem az, hogy kiveszel egyet, és akkor tudod, hogy én is most már nem ittett régen, amúgy simán megittem mondjuk fél liter kólát, de most nem tudom meginni belőle. Tehát, hogyha nagyon-nagyon fáradt vagyok, mert nagyon izé megkíván, akkor egy ilyen 2 decit is meg tudok inni belőle. De
1: szeretem egy jó kaja után, igen, egy jó zéró kóla. Azt
2: akkor ölöd meg magad?
1: Hát így van. Meg hát Pákó is megmondta, nem?
5: Mindent fogtok hallni.
1: ennyi lesz, gyerekek. Bármit eszel, itt úgyis véget van.
3: Akkor már a kulás üvegekkel van az afrikai kontinensen.
1: Igen. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30 itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Itaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az itaka.hu-n. Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
9: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának, akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: Mennyi? 20 millió kedvezmény új lakásra? Igen, most akár 20 millió forint kedvezménnyel vásárolhatod meg Dunaparti álomotthonod az Intergál Group exkluzív lakóparkjában. Részletek weboldalunkon. Újlakásom.com. Megjegyezted? Újlakásom.com.
14: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
6: Reklámot hallottak.
15: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
6: Reklám.
16: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a

0: Rádió 1-en.
1: 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatóink.
2: Szevasztok!
1: És készülünk a strandszezonra, de holnap jön valami, mondj valami kis ízelítőt, jó? Nekünk ebből, Ferenc, valahogy mire szólnak?
2: Ez is, meg kis, az is.
1: Nagyon szépen köszönjük, tartalmas mindig.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Így van, köszönjük szépen. Ha valaki frissebbre vágyik, vagy szeretné tudni, hogy milyen idő lesz, akkor az applikáció. De gyerekek, az van, hogy a holnapot leszámítva egyébként csodálatosan fordulunk rá pünkösre, a 3 napos szünetre, és hát mondhatni május végére is lassan a kitörő nyára. Tehát itt most már a 25-30 fokok sem lesznek akkor a csodák, így május végén.
4: Újra láthatjuk a lábujjaidat.
1: Igen.
4: Nagyon várom.
1: Nagyon várom.
2: A lábuj közi papucs.
1: Előtte leflexelem a lábujkörmeimet, gyerekek, neki megyek.
2: Jó pedikűrös sokat segít.
1: Jó pedikűrös, azt gondolom, hogy ott most csodát tudna tenni, úgyhogy...
4: Jönnek azok a napok, amikor a cipő nélkül jön be Balázs, mert elfelejtette felvenni.
1: Ja, ez a klasszik, igen. Miért vagy mezítláb? Nem tudom, a kocsiba jöttem valami papucsal, de nem tudom, hol van, és felsétálok a garázsból mezítláb. Persze, simán. Hát
4: meg
1: ez...
4: amikor Ferinek meglátjuk a tért kalácsát végre.
2: Na?
1: Igen.
4: Tattom. Jó idők.
1: Messze a legjobb időszak, gyerekek. Ez a kora tavasz, nyár, kora nyár, ez fesztiválok, ez a legjobb. És egyébként 3 hét is rövidülnek a napok. Na, de mindegy. Csak mondom, hogy csak...
2: Hogy lehet így elvenni a kedvünket, de tényleg?
1: Hát csak ez inkább nem is elveszi, csak hogy fontos ezeket így megélni. Na, viszont reggel mi már ugye beszéltünk róla, és arra gondoltunk, hogy mindig meg szoktuk említeni, ha valaki olyan a történik, valami szörnyű dolog, ami nagyon közel állt hozzánk, de ugye Scherer Péter szerintem nincs most már ember, aki ez ne jutott volna el, aki ne hatódott volna meg, aki ne állt volna meg egy pillanatra. Ha szeretted a filmjeit, ha nem igazán jártál színházba, ha nem is ismerted, de csak úgy, mint jelenség is egy borzasztó szerethető karakter volt, és hát tegnap olvastuk, láttuk a híreket, ugye erről beszéltünk arra reggel. És arra gondoltunk, hogy megismételjük azt a hívást, majd mindjárt beszélünk erről, amit Péterrel bonyolítottunk még 2 vagy 3 héttel ezelőtt, amikor ő Rinnát olvasott nekünk, itt volt a Péterféle lelkesedéssel és életigelléssel, és miközben valószínűleg, amiről beszéltünk, hogy a korán reggel, hogy a háttérben nagy harcok, meg nagy küzdelem az ő betegségével, ez szinte a közelállókon kívül hát nagyon nem tudta senki, és dolgozott, és szerepeket vállalt, és tervei voltak. És ugye hát aztán tegnap olvastuk, láttuk a híreket, hogy mi történt. És ez, amiről beszéltünk már ugye korán reggel, hogy ez minket is nagyon-nagyon megrázott, nagyon kedveltük, szinkron színészként, a Jancsó filmekben, a Kapa Pepe duó kapcsán, a színházi szerepei kapcsán, a gyerekeknek szóló szinkron színészi munkái kapcsán, a Grútól kezdve tényleg, hát mi nem is tudnánk felsorolni, hogy mennyire megrázó volt.
4: Egy különleges tehetség volt, és egy különleges ember, egy különleges aurával. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni, és ami szerintem egy ilyen egységes élménye az egész országnak, hogy gyakorlatilag csak pozitív dolgokat tudunk kapcsolni hozzá. Tehát, hogy
2: egy embert nem tudsz, aki azt mondaná, hogy hát, a Scherer, nem szeretem.
1: Nem. Igen.
2: Nincs ilyen. Abszolút.
4: Csak nagybetűvel lehet róla beszélni, és felfogadatlan.
1: Igen, kedden ő ugye még egyébként színpadra is állt volna, tehát hogy voltak biztató jelek az ő betegségével kapcsolatban, hogy talán sikerül győzni, és talán sikerül legyőznie, és hát itt aztán látva, hogy milyen szépeket mondanak a szakmabeliek, a társak, ahogy búcsúznak, az aztán meg külön megható tényleg. És most nem azokra a búcsúkra gondolok, hogy valakinek van egy közös fotója, 15 és akkor kirakja, hanem tényleg olyanok, akik vele együtt lélegeztek, éltek, színpadon álltak, alkottak, filmekben, színházban szerepeltek vele, és hosszú-hosszú baráti éveket töltöttek el, hogy milyen egyöntetően, milyen szépen nyilatkozik róla, azért a szakma az egészen megható és egészen szép. Hogy tényleg egy ember, akiről úgy, ha volt vele kapcsolatod, hanem úgy ránéztél és szeretted, nem? Egy olyan kis lény volt ő az állandó mosolyával, a huncutságával és azzal a döbbenetes improvizációs készséggel, ami egyébként neki megvolt, az valami egészen egyedi.
4: Igen, hogy egy olyan karaktere volt, hogy bármit ki tudott mondani a száján, bármit mondhatott, soha nem éreztet

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki Eli.

0: visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
8: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
7: Ébredjen!
8: Doktor úr, ez mit jelent?
7: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
8: Honnan tudja?
7: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
9: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek

0: és infók a stil.hu-n. Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
2: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
4: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások, utak és bejárók betonozása. C37bau.hu.
5: Extra élmények Mórahalmon.

0: www.morahalom.hu.
1: Lévai stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
2: Vedd fel a tempót! Vár az Oilkút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
3: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem! Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más! Kolibri90.hu.
4: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Gyuke 2000 Kft., ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária sugárút 83-85.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak pak! A szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
9: 47 000. Igen, jól hallotta. A Barcsik ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 ezer forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsik ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
10: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. Vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
11: One. Reklámot hallottak.
12: Hírek a Rádió Egyen.
13: Átadták a megújult Cseh Lajos szoborparkot, látványos programokkal várják a gyerekeket az új szegedi partfürdőn. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat Csongrád Csanád vármegyében. A Nébi és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közlése szerint az elmúlt napok esőzései kellően átnedvesítették az erdei ajnövényzetet, így megszűnt a magas tűzkockázat. Ezen kívül a várható további csapadék is hozzájárult a kedvező helyzet kialakulásához. A szakemberek ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy szabadtéri tűzgyújtáskor továbbra is körültekintően járjanak el. Mediterrán kertelés felújított szobrokkal gazdagodott Fábián Sebestyén központja. A több mint 30 éve létrehozott Cseh Lajos szoborparkot az önkormányzat munkatársai újították fel, a körforgalomból pedig különleges közösségi teret alakítottak ki, írja a Vármegyei Napilap. Az emlékhelyet Cimbalmos Endre pedagógusról és festőművészről nevezték el, aki évtizedeken át örökítette meg a település életét festményein és fotóin. A szoborpark alkotója a Cseh Lajos tanár és faparagó művész szobraival az univerzumot és az emberi közösséget jelenítette meg ősi szimbólumok segítségével. A fejlesztést önkéntesek és adományozók is támogatták, a parkba pedig a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényeket ültettek. Az ünnepségen a két alkotó munkássága előtt tisztelegtek a helyiek és a családtagok is. A jövő hétvégén rendezik meg a gyerekek hétvégéjét az újszegedi partfürdőn. A két napos eseményen 20 különböző sportágat próbálhatnak ki a gyerekek az atlétikától és a karatétól kezdve egészen az íjászatig, a boxig és a sárkányhajózásig. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a gyerek spártán akadályverseny lesz, ahol a résztvevőknek kúszni, mászni, ugrálni és egyensúlyozni is kell majd, írja a Dél Magyar. A sportbemutatók mellett tűzoltó biztonsági és honvédségi látványprogramokkal is készülnek a szervezők. Vasárnap a Városi Gyereknappal folytatódik a programsorozat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárakkal és mini vidámparkkal. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
6: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén

0: Uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, drága hallgatók! Megint katasztrófa turisták miatt áll az M0-ás vecsési lehajtó Győr felé. Köszönjük szépen! Ha van friss, küldjétek 0623111111 az SMS számunk, ide tudtok közlekedési híreket küldeni. Jó, ha van friss, akkor küldjetek el nekünk. Jó reggelt, pucások és Balázs, írja valaki.
2: Várja, mi ők a pucások?
3: Igen, hát most igen, meg a Balázs a mikropucás.
1: Igen. Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek. Én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni.
2: Tehát, már rá is eresztettük a Juli gyereket.
1: Igen, rá is engedtük a Juli kicsőbe.
3: Ez nem kell segítség, ez maga
1: is. Igen, de hogy ezt már magunkat játszunk, az pont olyan, mint a vele élni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi élet, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. De neked ez a kérdésed, mindenki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
2: Pia.
1: Melyiket választanál?
2: Öngyilkos lennék.
1: Na, nehéz kérdés.
3: Most, hogy meghallnál magadta az elvonási tünetek
2: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont csak ugye másnap. Baráti társaságban meg az olyan...
1: Azért jól esik meginni valamit.
2: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
1: Akkor, hogy no more alkohol?
2: Nem, hogy a cigi...
1: Ja, hogy nincsen több cigi.
2: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
1: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
3: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
2: Nem értem a kérdést. Milyen vagy? 56 vagyok. A motor öreg.
1: Semmi dilemma nincs lenne. De soha többet.
2: Mit kérdezel?
1: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
3: Szerintem ez is
2: Ma soha többet erekció.
1: Minden? Nem tudok olyat.
2: Hát szerintem igen.
3: Ennél szomorúbb volt, nem hallottam soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymással, és azt mondja, hogy nem kell, hogy... Kemény jó. Legyen a brém.
2: Igen, okay. Már az volt.
3: Az már
1: jó, kapsz te is egyet.
3: Jaj, de jó.
1: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
3: Én egyiket sem szeretem.
1: Nem szeretem.
3: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod, de pedig a Dunkin alatt.
1: Imádom. Nem ettél?
3: Soha nem ettem. Még soha ettem vele ott a Dunkin.
1: Dunkin Donuts, nem ettél?
3: Nem, de az ugye az
1: a tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha. Krém omlik a szádban
3: szét. Na, kinek van perdiabétesze? Nem, soha nem volt.
1: Nem,
3: és a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
1: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
3: Soha
1: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeélik, de a tévéműsort el lehet engedni.
3: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak a rádió és a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert azt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
1: Szabad
3: azért,
1: a műfaj.
2: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
3: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. Ez a baj.
1: Igen. Várj, mi tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
2: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
1: Az igen, az fel tudod kapni.
3: Néha be is borul.
1: Azt fel tudod kapni, igen. Szóval van egy ilyen társasjáték, és ezt tudod húzogatni, és akkor moralizálva tudsz elgondolkodni. Például van egy olyan, hogy alacsony férfiaknak, hogy plusz 20 centivel nagyobb pénisz, vagy plusz 20 centi magasság. Na?
2: Plusz 20 centivel
3: nagyobb. Tehát legyen 15. A hotelben, Székesfehérvár.
1: Legyen 15. Alacsony férfi vagy, plusz 15 centit kérsz, hogy legyél magasabb, vagy plusz kapsz 15 centit a szerszámhoz. Ez egy alacsony az férfi, szerintem nagy dilemma.
3: Az nagyon ijesztő, hogy egy nagyon alacsony férfi, óriás pénisszel.
2: És Ándon elborulsz
1: előre. Na, de nagyon alacsony.
2: Nem tudjuk, mi az alapméret, a kiinduló.
3: Hogy érted?
2: Érted?
1: Ja, hogy oké, de mondjuk, aki indul az, hogy kicsi. Okay. Tehát alacsony férfi kis pénisszel. Kapsz 10 centit magasságodban, amitől viszont magas vagy és helyreáll az önérzeted, vagy 10 centit kapsz a nadrágodban?
3: Erre válaszolja te, Balázs, mert hát ez a probléma.
1: 180 centi vagyok.
3: Igen, de itt ül két ilyen izében.
1: Két óriással ülök itt érted.
3: Igen, igen. Szóval, jó, oké. De most hadd kérdezze tőled.
1: Na tessék. Finomat, jó? Soha több egy gyúrás vagy motorozás. Valami ilyen szintű kérdezés.
3: Egy csak egy nem
1: lenni. Egyébként ez nem egy rossz kérdés. Ez nem egy rossz kérdés. Az a jó kérdés, de amikor tényleg elgondolkozol, hogy de nehéz, ezt nem tudom.
2: A jó kérdés, hogy soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Dárvátékok vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
2: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi mellkas, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
2: Egy helyen lakhatsz csak, az a Balaton, vagy a Vértes, vagy mondjuk Börzsöny, te Börzsönyre jó.
1: Mi van?
2: Egy helyen kell eltöltened az életedet.
1: Soha többet nem mozdulhatok ki onnan?
2: Nem. Balaton, vagy a Börzsöny?
1: Soha ott kell oda, most oda száműz, igen, oda száműztök, mint
2: most neked Rákóczi
1: Tekirdákba, és onnan én meg ki nem mozdulok.
2: Neked most száműznöd kell, saját magad választanod kell, Balatonpart vagy Börzsöny.
1: Balaton vagy Börzsöny. Aj, de szeretem mind a kettőt, Balaton.
2: Balaton.
3: Hát ez könnyű, mert vízes kérdést tettél fel.
1: Nem mehet ki a házadból, fél lábad van, jó. Cukros vagy, szürke hájogod van, és ázik a tető. És penészes a ház. Abba a házból a kell.
2: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
3: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok nézve.
2: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
3: Jó.
1: Én nincs bajom a pufikkal, tudjátok. Azért volt csöndbe, mert valami olyan rohadékságot talált ki, akkor én mondom, hogy most sög így lenéz maga előtt, és így gondolkodik. És akkor felvillan az arca, és a szeme így felderül, akkor tudom, hogy megvan.
3: Jó, Balázs, de nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
3: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már kipróbáltam. Nő. Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
3: Valami újra
1: vágyom. Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Az nem.
3: Az már voltam, és az nem
1: viselt. Az valahogy.
3: Az nem érdekes. Igen. Jó, akkor soha többet nem beszélsz Ferivel.
1: Igen.
3: Vagy soha többé nem lesz DJ Oti.
2: Hát
1: basszus, de akkor nem beszéltek, ez azt jelenti, hogy megszűnik a műsor.
3: Nem, csak Feri szűnik meg neked.
1: Feri meg hal?
3: Nem.
2: Állj azonnal!
1: A
2: DJ OT, hát hol tetszél?
1: De várjad, akkor a műsor sincs.
2: A műsor sincs, nem megyünk motorozni se többet.
3: Hát olyan műsor, csak Istenes Bence ül helyette.
1: Tehát, hogy soha többet nem állhatok színpadon ezzel a
3: DJ-vel?
1: NDK performance-szal.
3: Igen, vagy soha többé nem
1: szállhatok.
3: Feri alatt! Összecsuklott a szék, Feri
1: alatt! Ferinek a kérdés alatt összecsuklott a szék a gyerekek, és lecsokkent egy ilyen óvodás szintjére, lement hirtelen nagyon hívfi lett.
3: Na, tessék akkor.
1: Én azt gondolom, hogy én erre tudom a választ. Jó volt veled motorozni, haver. Nem, nincs. Ott
3: itt választom.
1: Igen, én szeretek rádiózni, szeretek motorozni, tehát de a kettő együtt rádiózni, erősebb. Rádiózom,
3: mert csak soha többi nem szólhatná hozzá Ferihez.
1: Nem, ha mi már nem így rádiózunk, akkor nekem már nincs rádió.
3: Ebben az esetben.
1: Tényleg nincs. Hogy én itt valaki mással úgy üljek, hogy már mondjuk ti nem vagytok, és én még itt vagyok. Nem, akkor szépen kell abbahagyni.
3: Akkor fel kell hívnunk a Denis, mert nem azt ígértünk.
1: 3 éve. Nem szabad megvárni a leszálló ágat, amiben már benne vagyunk. Nem, akkor nem az Oti. Az Oti az egy projekt, de ez egy bizonyos ideig tart,
3: jó.
1: És minden esély megvan arra, hogy ennek idén lehet, hogy vége van.
3: Jó.
1: Viszont akkor meg még miért ne rádiózzunk, meg motorozzunk, amíg jól érezzük magunkat. Ez egy kortalan műfaj szerintem.
3: Soha többé nem finkhatsz.
1: Na, végre kezdjük megérkezni. Köszönöm szépen, hogy végre kiismertél, hogy mik az igazán nagy dilemmák az életemben. Ezt nem tudom választani. Igen?
3: Soha többé szkúter.
1: De nem ide a dilemma mellé valami hasonlót kell beletenni. Tudod, hogy engedem el a szkútert? Nem finkhatok.
3: Jó, akkor soha többé nem finkhatsz.
1: Most tényleg úgy jövök, mintha minden állandóan jönnék mindig, és finganék itt az irodában. Azért ez nem így van.
3: Soha többé nem finkhatsz, vagy megkeményednek a mellbimbóid, de úgy, hogy olyanok lesznek, mint én rinocéros bíbó. Folyamatosan a kilátszó, hogy rinocéros
1: bíbó. Rinocéros, jöjjön,
3: igen,
1: jöjjön.
3: Ilyen zavaró a száraz.
1: De fáj is? Zavaró a száraz?
3: A zavaró a száraz, nagy kemény, óriás mellbibók. Vagy soha többi nem finkat.
1: Jó, oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
2: De sokszor.
1: De az inkontinencia egy... viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy már csak összefosod magad, de nem tudod.
3: Inkontinencia. Tudom, hogy... A másikból már volt tapasztalatom. Jó, és kipróbálnám az inkontinenciát.
2: De hányszor fosod össze magad?
3: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyetlen laktóz, és elmentünk el nézét jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es 6-osra.
2: Nem érte az, ami... Na jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
3: Inkább egy 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, bármi.
1: Zsül soha többet nem kirándulhat.
3: Vagy nem ijatsz kávét.
1: Mi az, amit nagyon szeret?
3: Kotyogózni.
1: Kotyogó? Dilemma a kotyogó? Sőt, ha soha többet nem mehetsz a hegyek közé?
2: Ne, azt nem fogja adni. Azt vagy... nem fogja odaadni semmiért, Zsül. Azt nem.
1: És vagy fél lábú vagy. Tehát vagy a hegyekbe mehetsz, vagy 15 évvel fiatalabb vagy.
2: Ugyanilyen voltál, Zsül, akkor.
1: Igen, kortalan vagy teljesen.
2: És úgyis 100 évig fogsz élni.
4: Így van. Viszont én is tudok mondani. Mobiltelefonból buta telefon.
1: Igen.
4: Vagy autóból nagyon régi autó. Tehát
1: régi autó, plusz... de megmarad a telefon.
4: Tehát buta telefon. Vagy autóból.
2: Nem kérdés, vagy autóból. Látom.
4: Mit tudom én, régi. Suzuki Swift.
1: Ja, régi autó. Nem, szemadom. Nem, ez az életem. Nem. Amiben mondod, beleülök, vezetek. Megyek.
3: A Magon Plus-ban fogja, tegeljetek be! És nem sokára élőzni fogok.
1: Ha jó arányjal tudsz föltenni egy jó párosítást, akkor az meg az fogható.
2: Ez azért nem volt jó, mert ugye nem gondolkoztál el rajta. Egyből tudtad, hogy mit akarsz.
1: Igen. Sokszor szidnám magam, hogy miért nem engedtem el a telefon, de most azt mondanám, hogy figyelj már, az automász sokfajta volt, sok féleképpen vigyék, legyen autó. Maradjon a telefon.
3: Jó. Kikerül rólad egy videó, amin szexelsz.
1: Igen.
3: Vagy kiderül, hogy benne voltál a kegyelmi botrányban.
1: Jézus Isten!
2: Hát én a szex videóval semmi baj
1: leszúrt, nincs. Leszúrt, a sátán leszúrt. Nem, hát akkor... Az a baj, hogy a videóval, hát az nem.
3: Fényderül, ott már nem lehet majd utána...
1: Videó, ne,
3: de olyan videó, hogy alulról van véve, és a tokád is látszik.
1: Az jó, látszik, hogy semmi süllyek, meg kis pocak, kis ízés, semmi süllyek, meg az benne van.
3: Kepi zokni.
2: Igen. Na most, hogy milyen a videó, az is kérdés.
3: Hát ezért mondom, hogy most ezért gondolok, hogy...
2: Ha kepi zokni, akkor...
3: Igen, de a kérdés, hogy igen, de hogy mindenki látni fog mindent. Azt is, hogy valójában nem botatlászkozol sehol sem.
1: Igen. Szóval, hogy ezt a kártyajátékot akarjuk most mi beszerezni.
2: Meg vagyunk.
1: Ahol hasonlóan elmés kérdések vannak, és ezeket kell hát megválaszolni. Amikor, ha jó a dilemma, akkor azért azon tényleg elgondolkozom. Igen.
2: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés?
3: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
2: Oda néz!
1: Szia magad! Tessék!
2: Már mindegy. Meghaltál.
1: Budin gyors, csináld meg a selfie. Gyere, haver, röhög egy jót.
2: Ez az ajándékom ott.
1: Így félre leborulva megtalálok a vécére.
3: Balázs úgy neki már a vécére érezni, hogy jön a végig.
1: Már valószínűleg nem. Igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
3: Gyönyörű naphallgatója,
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám, hogy metró megállóba vagy Wundersön, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Hundersen soha többet. Akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
3: mi
1: minden.
2: Nem értették, ez nagyon előre mutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Hundersen és Szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
3: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
3: Igen, sörhas. Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen. Igen, jó, oké, tessék, figyelj, mondom, nagyon jót kaptál, Eszter.
3: Gyurcsány vagy Orbán.
1: Kiderül, hogy fideszes vagy, nagyon durván fideszes, ott ültél mindig átsó sorba, vagy kiderül, hogy MP szeretője voltál.
3: Nyilván az MP-nek voltam a szeretője.
1: Igen?
3: Az megdobja az értékemet.
2: Az most
3: figyelj, hát nem viccelj.
1: Várjál,
3: hát,
1: igen. Jó,
3: azonnal belőfett az OnlyFans-emet, de úgy, hogy mindenhol olvasható lesz. Azonnal. Igen, és verseket fogok írni, hogy milyen volt. Igen?
1: Igen. Jó, oké, ez igen. Jó, akkor kérdezek mást. Egy nap Vitályos Eszter, vagy egy nap Dajcs Tomi?
3: Ne viccelj már, hát azért ez egy sokkal nagyobb volt. Ez könnyű volt. Figyelj. Tamás, gyere, értem. Hegyajót, 7-13. Mindenben benne vagyok, hadd szóljon. Figyelj, más költségvetésen mozogna az a rendezvény, de még sose csináltam ilyen dolgot, úgyhogy hadd szóljon.
1: Igen. Jó, szeretem.
3: Jó, de most én kérdezem, 15 perc csókolózás, Vitályos Eszter, vagy Szent Király Alexandra?
1: Ó, senki, megölöm magam, most kiugrom az ablakon, vége van.
3: Vége, azonnal. Mind a kettőnek kitűnő szájhigiéniája van állítólag.
2: Igen,
3: hát nem, nagy széles, fehér mosolyog mindenhol.
1: Gyerekeket, be kell szereznünk ezt a társasjátékot. Tehát ezen már rajta vagyunk. Ez azt hiszem, egy amerikai vagy angol társasjáték, de ezt beszerezzük, és akkor fogjuk. Húzunk minden nap egy kártyát, és megnézzük.
2: De ez se rossz, amiket elhallgatunk.
1: Jókat.
3: Amúgy szerintem össze tudnák dobni.
1: Ez egy sima társasjátékot, igen. Gyorsan egy közlekedési még a végén. Klaus katasztrófa turisták, mert áll az M0-ás vecsésig lehajtóig Győr felé nagyon nagy baleset, és a Bakcsopomóponnál
3: azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
2: lehet kérdés.
1: Igen, nehéz kérdés.
3: Jövök, rakamaz.
1: Na, jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
7: Hogy darabolom neked a zenéket?
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
9: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
13: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
14: De nem nálunk. Bomba jó áron a Dulux Easycare beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
15: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n. Kárglász!

rádió1.hu. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 879-882 és 911 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balást a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Ma is 17 órakor. A lemezjátszók mögött

lemezjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lofi Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megjelent a vakáció programfüzet. Juhászok, tenyésztők és szakemberek találkoztak Vásárhelyen. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a fűvészkertben. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Az Agora gondozásában idén is megjelent a Szegedi Vakáció programfüzet. Ez a füzet már évtizedek óta a legjobb mankó a szegedi családoknak eligazodni a város nyári tábori és program kínálatában. A füzet letölthető vagy átvehető bármelyik művelődési házban és az Agorában egyaránt, mondta el Orbán Hédi, az Agora vezetője.
3: A programfüzetet három részre tudnám osztani. Az első részben az összes tábor megtalálható, amit Szeged városában szerveznek. Az összes közművelődési intézmény, civil szervezetek, nyári táborai mind megtalálhatóak ebben a füzetben. A középső részben megtalálhatóak az úgynevezett napi programok, azok a napi programok, amelyek a nyári szünidő alatt lesznek majd hasznosak. És a füzet harmadik részében pedig olyan hasznos információk jelennek meg, amelyek családoknak, akár Szegedre érkező vendégeknek, Szegedre érkező unokáknak nagy segítséget nyújtanak.
2: 39. alkalommal rendezték meg a Szent György napi juhász találkozót Hódmezővásárhelyen. Az eseménynek az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok adott otthont, ahol a juh és kecske ágazat képviselői találkoztak egymással. A rendezvényen szakmai előadások, állatbemutatók és tenyésztési programok is várták a látogatókat. A szervezők szerint a juhászat nem csak szakma, hanem hagyomány és életforma is. A szakemberek beszéltek az ágazat kihívásairól, a többik között a takarmányellátás és az utánpótlás kérdéséről is. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a szegedi fűvészkertben, ahol összesen 142 védett és fokozottan védett növényfaj kapott helyet. A különleges gyűjtemény célja, hogy bemutassa Magyarország ritka őshonos növényeit, és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára, írja a Dél Magyar. A fűvészkertben egy másik új látványosságot is átadtak. Megnyílt a Tudós Nők ösvénye, amely az egyetemhez kötődő kiemelkedő női kutatók előtt tiszteleg. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: 3:49 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt. Vagy Revon vagy?
2: Vagy?
3: Dehogy vagyok.
2: Nem vagy?
1: Hol vagy, kisanyám? Csak a kis. Vagy? Hol vagy?
3: A kereskedelmi és hitelbanknál vagyok. Ha már kérdezed.
1: Megérkezett? Megérkezett.
2: Meg. Hát jó. Nem sok, de meg.
1: Szóljatok, gyerekek, ez de céges. Ő, céges. Tehát ez ennyit számoltak ki. Ha valaki ezt nem érti egyet, akkor baloldalt kettes asztal. Nem én vagyok, ezt így megkaptam, ha küldöm tovább.
2: Tehát mi ebben alapján számoltak?
1: Ezt én sem tudom. Én sem tudom.
3: Nem számolták bele az osztrák kulutakat, amiket
2: háborító.
1: De tényleg, hogy ők csak helyszíntől helyszínig számolnak. De ugye egyébként a tiéd egy kicsit kevés.
2: Jó, mert hogy sokat
1: meg mindegy. Igen. Jött még egy nagyon fontos, hogy erőszakoljon meg egy nemi beteg medve szárazon, és közben harabdál, karmol, vagy
3: ez nem. Ez már megtörtént.
1: Vagy nem.
2: Hallgató
1: küldte. Ugye tehát a két választás közüli társas játékot játszottuk, megérkezik majd a játék, és akkor megnézzük, de közben a hallgatóink is nagyon hát jókat küldtek.
2: Jók, személyre szabottak.
1: Személyre szabottak, ugye ez a vagy, mit választasz a két rossz közül, Eszter soha többet nem rendelhetsz online, vagy zilszelepes párizsi melbimbó. Azért jobb parasztokat küldjenek imádat. Ugye ezt játszottuk a hírek előtt, mindenki kap egy szemét kérdést, és a két rossz közül kell eldönteni, hogy melyik rosszabbal tudna együtt élni.
3: Találkozunk a West End-ben. Ennyit mondanék. Ott találkozunk.
1: Zírszelepes párizsi melbimbó.
3: Nagyon érzékeny vagyok a melbimbóimra, azt nem szeretném, hogyha...
1: Akkor nincs, találkozunk a West End-ben? Tehát online vásár. A szökökút előtt megbasszolom neked ezt a kérdést.
3: Jó, de neked is írtak egyet. Kiszínnál egy hajléktalan körme alól a koszt, vagy megnyalnád egy különböves meló utáni hónalját.
1: Hú, na ez viszont nehéz, mert kategória. Az a durva, hogy mind a kettő tetszik. Dehogy is, nem. Nem, köműves.
3: Jó,
1: igen, persze.
3: Jó, ez is nagyon jó, figyelj, kicsi óriások, vagy egy interjú Hajdú Péterrel.
1: Kicsi óriások.
2: Most, hogy független.
1: Kicsi. Most, hogy Peti újra független, hát így szerintem vállalható, hogy interjú Hajdú Péterrel. Szerintem full független.
3: Amúgy nem csehek meg az Alekoszta a második kört.
1: Most
3: annyi, hogy a Hajdú Péter megy át Alekoszhoz.
1: Igen. Tényleg jókat küldtetek. Na, viszont egy gyors közlekedés, vagy időjárásunk után, Ferenc. Köszönjük.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Szeretem, hogy ilyen gyors vagy az időjárás, és akkor nem kell ezt ragozni.
2: Érted, a legfontosabb infók benne vannak, kész. Már mehetünk is tovább.
1: Igen.
3: Na, ez is jó amúgy, hogy egy púpa hátadra, igen? Vagy demencia.
2: Mi volt az első?
1: Demenciát legalább tudom leplezni.
3: Hogy?
1: Nem ver hátba a pék, hogy majd ha az előzőt lenyeltet, kisfiam. Kérek egy kiló kenyeret, majd az előzőt lenyeltet, kisfiam, mondja a pék, és hátba ver a pupos
3: vagyok. De a pupos vagyok, akkor felvesz hátizsákat, és akkor nem látszik.
1: Nem, ha nagyon pupos vagy, az látszik.
3: Szerintem de kivágod a hátizsáknak a hátát, és belerakod.
2: Demencia.
1: Hát jó, az... tehát hogy végső elfelejtés. Igen, ez másoknak rossz. Hát, én mindig máshol megyek haza. Tehát, engem ez nem zavar. Nem a demenseket nevetünk, ez csak egy vicces reggeli műsor, természetesen nem erről az szó. Dehogy...
3: De ez a 40 millió forintot a függően átutalásra fog kerülni.
1: Igen, mi is átutaljuk valami jótékonysági szervezetnek. Szóval, hogy várjál, tehát, hogy a púp, ami látszik,
2: igen.
1: Vagy elfelejtem a gyerekeimet, a családomat, mindenkit, nem ismerlek már meg titeket.
2: És nekik bünti egyébként, ebbe igazad van, hogy ez... hogy ugye a demens beteg magán nem
1: de veszi. De még szeretném látni, hogy fölnőnek, hogy boldogok lesznek, de hogy látod. Kiteljesednek.
2: Csak néha nem ismered meg őket.
1: Púp. Add a púpot. Add a púpot, persze. Nagyon púp. Igen, neked?
3: Feltettem, ez egy örök dilemma.
1: Na, tessék, jöhet az örök dilemma. Igen?
3: Ebből nem is tudom, egy perpétum mobile lesz, mert...
1: Igen?
3: Na, figyelj. Egy éjszaka Pócs Jánosra, vagy
2: B.
3: Egy éjszaka,
2: várjál,
3: Bájer Zsoltal.
2: Hát,
1: én szerintem a Jani belealszik.
2: Tehát megúszós.
3: Szerintem az egy 17 másodperc, az megoldódik ez a szituáció.
1: A Bájer meg nem mer levetkezni.
3: Fú, ez nagyon nehéz.
1: De
3: mind a kettő jön, és akkor kioldják egymást.
1: Ez egy valóban nehéz kérdés.
3: Igen, hogy az úgy... Mert hogyha, na, Zsül? Úgy látom, hogy Zsül, te már meghoztad ezt a döntést egyszer.
1: Én is kaptam nagyon jót. Egy nap apáddal Balázs, vagy Fási Zsülikével egy csók?
2: Na,
1: de gyilkos!
3: Egy csók apáddal. Vagy egy nap Pázsi Zsülikével, ez így lenne jó, szerintem.
1: Igen, egy nap apádnak tesz szemét.
3: Jó, Istenem.
1: Ja, az a hányatott gyerekkora, az bizony. Na jól van.
3: Azt kérdezik, hogy egy követ választhatsz érted végig? Számorina, vagy szigorú bizalmas?
1: Igen. Én minden nap el kell olvasod ugyanazt a könyvet életed végéig. Számorina vagy Balázsról a szigorúan bizalmas.
3: Amúgy a Számorinának van egy ilyen izéje, van egy ilyen meditatív jellege.
1: Van egyfajta hangulat egyébként.
3: Csak leírás, igen. Csak leírás.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
3: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma. Soha többet nincs egy tulipán illat, egy rózsa illat, egy parfüm illat. Minden szarszagú.
2: Vagy érzel minden, de te szarszagú vagy, amit nem érzel.
1: Nem, várj, örökre szarszagot érzel.
2: Igen.
1: Tehát azt te érzel, nem te vagy, hanem szarszagot érzel. Vagy nem érzel szagot, de te vagy szarszagú. Viszont nincs sem eltűnik minden illat.
3: Vagy nem érzel szagot, de egy szar vagy.
1: Igen. Na? De jó, de jó kérdés.
3: Én azt választom, ne legyek büdös. Ne szarom az összes dolgok.
2: De akkor szarszagod lesz.
3: Nem akarok büdös.
2: Ha bejössz bárhova.
1: Nem, hát akkor ha büdös, akkor az csak ő. Nem. Hogy van? Ha neked van szarszagod, akkor te nem érzel szagot. Tehát neked nincs több szaglásod.
2: De nem fogod érezni, de én
1: szarszagod
2: igen.
1: Van.
3: Jó, de én nem akarok, inkább ne érezzek semmilyen szagot, de ne legyek szarszagú.
2: De szarszagú leszel, hát ez van.
1: A párosítás az, hogy nem érzel szagot, de szarszagú vagy. Vagy örökké szarszagot érzel csak te.
3: Hát de ezt mondom, hogy érezzek örökké szarszagot csak
1: én.
3: Igen, csak én legyek szarszagú, ezt mondtam.
1: Én nem, én azt mondanám, hogy akkor... De várj,
3: hát ezt tudjuk, ezt az sok szavakoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
2: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzi.
1: Aláírás Balázsom, ja, már üres a terem, semmi. Balázs mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, inkább örökre szarszagod.
3: Örökre szarszagod. És mész és csíkot tudni magad.
1: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
3: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Örökre. Anna, gyere, te melyik,
3: szerintem, tessék. Hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
0: Ez nagyon tetszik. Figyelj így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok?
0: Én azt!
1: Igen,
0: nem,
1: szagoljátok.
0: Én abszolút, én nem akarok egy életen át szarszagot.
1: Egyébként szerintem az életen át szarszag az nagyon durva. A második nap jönnél rá, hogy rosszul választottál.
2: Nem,
1: nem vagy büdös, a környezeted nem érzi, hogy büdös vagy, de te minden pillanatban, minden belézésnél nagyon durva, masszív szarszagot érzel. Életed végül viszont neked lehet rózsaillatot, tehát sosem mondják, hogy zsűlbüdös vagy.
2: De
1: csak
2: semmi
1: te
2: más
1: érzed.
2: Nem fogsz érezni.
1: Nincs tulipán, nincs rózsa, nincs parfüm, semmi nincs tavasz, nincs frissen vágott fű, nincs karácsony, nincs csillagszóró, semmi nincs.
3: De gondolj, amúgy, ha szarszagod, akkor van esélyed, hogy összejössz egy ember, aki nem érez szagokat.
1: Igen.
3: Hogy egyel, ugye? Több nincsen, egy van, mindenkinek egy jár.
1: Igen.
3: Viszont ugye a szociális. Tehát kirekesztenek.
0: Nem baj, nekem ez jó lesz. Én nem baj, én inkább így.
3: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem fogják érezni. Kész, semmi.
0: Jaj, ez de jó.
1: Mi a bajtok a szarszaggal, kérdezni
0: valaki. Vak lennél, vagy süketnéma? Vak lennél, vagy süketnéma?
1: Óvatosan, ez várja óvatosan.
3: Vak lennék, vagy süketnéma? Én vak lennék. Meg ilyen halnak.
1: Vak, mert a süketnémának sem nehezebb. De süketében nem is beszélek semmit.
0: Nem.
1: Vak.
3: Szerintem az van, hogy a vak, ugye már láttál egy csomó dolgot, tehát hogyha most megvakulnál, akkor ez nem annyira rossz, mint hogy nem tudsz soha többé meghallani egy szép dalt.
1: De nem az a rosszabb, hogy elveszed, amit láttál? Nem az a rosszabb, hogy sose láttál valamit, ezért nem hiányzik, mint hogy láttad, de már nem látod a felkelő napot, vagy a Balatont?
3: Igen, neked
1: vagy...
3: csak mondják el, hogy milyen színűre festettem a számad.
2: És mennyire csúszott el.
3: Igen, mondják, hogy skarlátvörös volt a szarban. Egyik kérek.
0: Nem tudnátok beszélni, tehát ugye nektek ez ezért jó, hogy ugye?
3: Igen, szerintem amúgy...
0: Mert süketnéma.
3: Igen. Tehát a süketnéma azt mondja, nagyon, hát igen, de akkor látnék, olvasnék a szádról, azt mondanám, hogy kusolja.
2: De nem mondanám.
0: De mi lenne a stand-upod, mi lenne a rádiózáson?
1: Igen, akkor vége van mindennek.
0: Akkor
1: igen.
2: Hát maradna ugye az epoxi.
3: Hát maradna az epoxizás, meg ugye az van, hogy ha nem tudnék stand-upolni, akkor meg kéne jelnyelvvel tolnám, és úgy nézek itt 50 cent.
1: Jó, egyszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma, egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő.
3: Ha olyan ilyenek mondják, akkor mondjuk egy ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
1: De jó, hogy szerves vagy. Inkább kettő. Köszönjük szépen. Na gyerekek, viszont akartunk gyorsan egy kis közérdekű dolgot mondani, mert itt vannak még az 1%-ok. Hát
2: bizony,
1: ha valaki...
2: Utolsó
1: pillanatban vagyunk.
3: Vegyétek elő a golyostollakat.
1: Vegyétek elő a golyostollakat, gyerekek. Itt az SZI 1%, 1% vallási szervezetek, 1%. civil szervezetnek. Ugye azt hiszem talán ma éjfél, és talán vannak még, akik nem nyilatkoztak, hát ha tudunk egy kicsit segíteni, hát ha tudunk...
2: Na, most ne olvasd az SMS-eket, mert végig fogod ezt röhögni.
1: Szólok, hogy mikor ilyen üdítő jelleggel dob be egy kérdést, utána mondom a közérdekűt. Megint egy kérdés, megint. Kérdés jött? Igen, figyelek.
3: Nincs rá pénzünk.
1: Nincs rá 23 millió, hogy ezt beolvassam.
3: Nincs rá pénzünk.
1: Köszönöm, de már megállj, fél éve még nem álltál meg. Sokat fejlődtél, fél éve még így beolvastad volna.
3: Szerintem azt ígérjétek, megyünk nyaralni, nincs rá pénzünk.
1: Igen, ezt fél éve még beolvastad volna. Szóval, hogy mi is akarunk ajánlani nektek, hogyha nem tudtok dönteni, akkor döntsétek azt, amit mi döntünk, jó? Mert hogy ugye nekünk is van lehetőségünk, próbálunk segíteni. Úgyhogy gyorsan mindenki mondjon egyet, bármi, teljesen mindegy, csak hogyha valakinek még hátra adunk ötletet, ne maradjon a kasszába, gyerekek, ne maradjon állambácsinál. Tessék felajánlani az 1%-ot. Nagyon sok civil szervezet, nagyon sok állatvédelmi szervezet, nagyon sok természetvédelmi szervezet, egyet nagyon sok lehet, helyre jó? Mehet, ne maradjon az államnál, gyerekek.
3: Jó, most én fogok mondani kettőt, és ne szólj hozzám. Jó. A lényeg, hogy én kettő szervezet is tudok, akinek nagyon kell a pénz, jó? Az egyik az Élet.érzés Egyesület. Ők ugye segítenek azoknak, akiknek nehezen jön össze a gyerek, és finanszírozzák a vizsgálatokat, meg a különböző nehézségeket. Nekik végtelen pénzre van szükségük, és ott van még a Nevetni Kék alapítvány, akik ugye, ha lekövettétek velünk, akkor amikor volt annó az örökbefogadási nehézség az a kis fiúval, akkor ugye ők voltak azok, akik ebben nagyon odatették magukat. Ők segítenek, hogy a hát, hogy is mondjam, a magányos gyermekek a legjobb helyre kerüljenek, és a lehető legtöbb hát, hogy is mondjam, kezelésben és utógondozásban részesüljenek.
2: Nagyon jó. Szépen köszönjük.
1: Nagyon jó, oké. Okay.
2: Nagyon fontos, ugye ma éjfélig van a rendelkezés, és meg tudod csinálni, vagy dápon keresztül, de ha az nincs, akkor az ügyfélkapu pluszon keresztül is. Tehát, hogyha oda be tudsz lépni, akkor nem kell könyvelőhöz menni.
1: Nem bonyolult, nem bonyolult, nagyon gyors. Dolog.
2: Megadod az adószámot, aztán a rendelkezési számot. Fontos, hogy miután azt mondtad, hogy beküldöm, akkor ezt még egyszer le kell okézni, gyerekek. A végén van egy ilyen csavar. Tehát beküldöm, megnyomod a gombot, azt gondoltad, hogy kész vagy, nem vagy kész, ott még egyszer le kell okézni, jó? Tehát, hogy ez tök fontos. Én, mint 15 éve mindig most is lámpás 92 alapítvány, úgyhogy én őket szoktam segíteni ezzel is, meg minden mással is. Ők ugye fogyatékkal, vagy bocsánat, úgy mondjuk ezt most szépen, hogy fogyatékossággal élő fiataloknak segítenek, lakhatást adnak neki, munkát, ők olyan fiatalok, akiket ugye a 18-es koruk után kitesznek az intézetekből, és ők azok, akik őket összefogják, és normális családi körülményeket biztosítanak nekik, meg melót is, úgyhogy
1: igen.
2: Én velük vagyok, Lámpás 92 alapítvány.
3: Igen. Balázs, sikerült megtalálnod az alapítványt, akit támogat?
2: Most mondod, mert egyébként beszúr valamit.
1: Jó, akkor kérdezek, gigacsikló vagy cefreszájszak? Nem, egy lépésre több alapítvány, én velük dolgozom, csak mindig összekuszálódok itt igazából. Itt ez arról szól, hogy ők családokat fogadnak örökbe, nem ők, hanem rajtuk keresztül családokat fogadsz örökbe. Kifizeted az egyéves működését a családnak, ami egy általad vállalt összeg, ami mondjuk havi 50 000 forint, 30 000 forint, te döntöd el. És utána ők befizetik a családnak azt a segítséget, amit te adsz. Ez nem azt jelenti, hogy odaadják a pénzt, hanem hogy valamilyen közüzemi csekket, eszközt, bármit, ami segítség a családnak, azt megveszik, és egy évre tudsz te örökbe fogadni egy családot. Akit vagy elmész és meglátogatsz, vagy csak átutalod a pénzt, vagy felveszed velük a kapcsolatot, vagy pluszban segíted őket, de ha az alapítványon keresztül csinálod, akkor biztos lehetsz abban, hogy az alapítvány jóra költi el, de nem készpénz formájában kapja meg a család, hanem valamilyen támogatás eszköz formájában. Én is dolgozom velük hosszú ideje, ismerem őket, nekem is van egy család, tehát hogy tényleg nagyon megbízható az alapítvány, jól működnek, átláthatóak, és nagyon számítanak az 1%-ra, gyerekek. Nagyon kell, ez egy lépéssel több alapítvány, így találjátok meg, négyegyük is kódot tegyetek hozzá, nem bonyolult, és itt is az 1%-ot. Tehát bármelyiket választjátok, közülünk jó helyre megy. Mi mindig olyanokat igen. mondunk, akikkel vagy dolgozunk, vagy ismerjük a munkájukat. Úgyhogy hajrá, egyébként az egy lépésre több alapítvány már többször megszólalt nálunk, és beszéltünk. Plusz, beszéltünk velük.
3: Hát Balázs támogat még egy alapítványt, amiről nem szokott beszélni, de esetleg a rákerestek, úgyhogy Fiatal Demokraták Szövetsége.
2: Most kell a támogatás. Mi?
1: Igen, hogy lenne még itt valami, amit is szeretnék előjönni.
2: Te is kettőt mondtál, ő is mondta kettőt. Sokat látom.

0: esik, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Mobilneted kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Válts ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
9: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
12: Az első benyomás már az utcán megszületik. Tegye tartóssá és stílusossá otthonát a Horvát Szekker lemez termékeivel. Szeged, Cserjesor 10, horvátszekker.hu.
13: Extra élmények Mórahalmon. Az

0: tibetfürdő.morahalom.hu.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedakurt.
3: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Ez a Rádió 1, a Szegedi Helyi Rádió, ahol Balázsékkal

0: információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1. Ha Szegedtől Kiskunfélegyházáig friss közlekedési infója van, küldje el nekünk SMS-ben vagy Viberen a 0670-5-879-879-es számra, hogy kedvenc városunk még gördülékenyebb legyen. Ha helyi információk Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán, akkor 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: A Vármegyei Vöröskereszt is várja az adó 1% felajánlásokat. Eltűnt férfit keres a rendőrség Szegeden. Vastapssal zárult a jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. A mai napig lehet nyilatkozni arról, ki hova adja adójának 1%-át. Közhasznú szervezetként a Vármegyei Vöröskereszt is várja a felajánlásokat, hiszen a beérkezett pénzből főként a rászorulókat segítik, de számos más feladatot is ellátnak a térségben, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Sasvári Krisztina, a Vármegyei Vöröskereszt vezetője.
3: Mi is közhasznú szervezet vagyunk, és gyűjtjük az adó 1%-ot, hiszen nagyon sok olyan feladatot látunk el, ami a közösséget szolgálja. Elsősorban a rászorulók támogatását szoktuk megcélozni, ugyanis ebből az összegből a karácsonyi időszak közelettével szoktunk adománycsomagokat összeállítani, és tartós élelmiszerrel segíteni azoknak, akik a leginkább rászorulók, de ez mellett a feladatainknak a része a katasztrófákra való felkészülés, illetve a fiataloknak az oktatása, az elsősegélynyújtás oktatása, az újraélesztés tanítása a fiataloknak.
2: Napok óta keres egy eltűnt férfit a szegedi rendőrkapitányság. A 48 éves férfi egy héttel ezelőtt távozott szegedi tartózkodási helyéről, azóta nem adott életjelet magáról. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi körülbelül 175 cm magas, testes, kopasz, barna szemű, az egyik karján tetoválás található. A hatóságok kérik, hogy akinek bármilyen információja van róla, jelentkezzen a rendőrségen, illetve hívja a 112-es segély. Hívót. Vasárnap befejeződött a 10. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál Szegeden. Az ötnapos esemény során összesen 41 alkotást vetítettek le, köztük játékfilmeket, dokumentumfilmeket és kisjátékfilmeket. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A fesztivál szervezői kiemelték, a rendezvény fennmaradása önmagában is komoly eredmény az elmúlt évek nehézségei után. A záróünnepség egyik legmeghatóbb perceként a szervezők különleges díjjal köszönték meg Szabó Gábor 10 éves munkáját, amit a közönség hosszantartó tapssal fogadott. A díjazottak teljes listája a fesztivál hivatalos közösségi oldalán érhető el. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi a szél nagy területen lesz élénk, reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók.
3: Sajnos az eddigi beszélgetésünk sírásban vagy hányásban torkolott. Ezért most
4: maradunk is ennél.
3: Szilencium.
2: Igen, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Gyors a Hősök tere lezárva, teljesen gyerekek, óriási dugó a Városligetnél befelé az állatkert előtt is. Nem tudjuk, hogy miért, ha valaki tud segítsen, miért van lezárva a reggeli csúcsforgalom. Van kérdezés, hogy hallgató, nem tudjuk, utána nézzük, megnézzük.
3: Most viszik vissza az állatokat a cirkuszos törvény miatt.
4: Á, vagy elszabadultak.
2: Vagy kiszabadult a zsiráf, meg a láma. De tényleg nagy dugót jelez nekünk is, látjuk itt a Zsül nézi a Google térképen, valami nagy baj van ott a Vajda Hunyadvár a Hősök tere részén, ezt látjuk mi is, igen. Köszi ezt a nótát, imádom a titeket, és puszi Önet.
4: Szívesen.
2: Na, gyorsan valaki írja, és ezen moralizálhatunk egy kicsit, mindenkinek lehet egy tippje, jó? Hogy ki mit tippel, és akkor próbáljuk leírni, és akkor visszanézzük. Ugye az van, hogy véget ért a James Bond 4 vagy 5 vagy 6, már nem tudom, hol tartunk, és keresik a James Bondnak a legújabb, hát hogy is mondjam, csak szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond? Mindenki mondhat egy tippet, ezt írjuk föl, és nem színét, tehát nem konkrét színészre gondolok, hanem arra gondolok, hogy fekete, arra gondolok, hogy ázsiai, arra gondolok, hogy nő, arra gondolok, hogy LMBTQ-s, arra gondolok, hogy egy transz. Tehát, hogy ki jelen korunknak kifelel meg, mint új James Bond, szerintem valami PC döntés
3: jó,
2: lesz.
3: Én először nem erre a kérdésre szeretnék válaszolni.
2: Inkontinencia vagy fosár?
3: Szerintem mindenképpen ez is döntsük, hogy ki lenne magyar James Bond.
2: Jó.
3: Ha magyar lenne James Bond, mert ez mégiscsak azért egy nemzeti kérdéskör, úgyhogy akkor most megyünk magyarok egy pillanatra. Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyelj rám, igen. Figyelj, szemkontaktus, figyelj, rám
2: nézel. Mondom, kit fogsz mondani, igen.
3: Friderikus Sándor.
2: Jaj, de nem rászámítottam.
4: Megleptél.
3: Igen. Nem látjátok magatok előtte, hogy rázva, nem keverve.
2: Hát de, azt mondjuk pont igen.
3: Rázva,
2: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
4: biztos, angol... Hogy nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki
2: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
3: Craig David.
2: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
4: Daniel Craig. Craig David.
3: Nick Carter.
2: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
4: Sean Connery.
2: Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
4: Roger Moore is volt.
2: És van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
4: Timothy Dalton.
2: És George.
3: Borzasztó lesz,
4: George
3: fogod,
4: Lazenby.
2: A... Mi?
4: Megvan ez nektek? George Lazenby? Igen. Sose tudtam.
2: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
3: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandás volt a magyar hangja.
4: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
2: Hát a Lazenby hamar kieshetett, az senki nincs. Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
3: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
2: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
4: Én a Sean-t is.
2: Sean is jó.
3: Jaj, persze, hazafelé húz.
2: De akkor felnőtt, fehér, angol száz, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Mindenki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
4: Angliai lesz, de bevándorló.
2: Igen?
4: Vagy bevándorló gyermeke.
2: Szír. Üzbék.
4: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
3: Michelle
4: tippelek.
3: Obama?
2: Tehát feka.
4: Igen.
2: Fekete.
4: Fekete.
2: Csoki.
4: Igen.
2: Jó, tehát van
4: tudod
2: egy tippünk.
4: Tudod még majd...
3: Nagy lesz Balázs. Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
2: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te
1: hallgatjuk.
2: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye
4: főszereplő.
2: Tehát te feketét mondasz.
4: De nagyon fontos, hogy angol, érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
2: Ja, tehát akkor várj, akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az esélyegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
3: De angolnak kell lenni, mindenki
2: nem. Csak hogy szerinted inkább
3: jó,
2: ilyen típus.
3: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
2: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
3: igen,
2: hozzá.
3: Igen, legyen, szerintem nő lesz.
2: Aha.
3: Igen.
2: De mi nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy...
3: Nem tudod, hogy lehet bőle választani.
2: mindenki lehet. Jó, add be nekem a Melissát. Nézzük meg a Melissát, hogy ki ő léci.
3: Melissa McCarthy nincs meg.
2: Aha. Melissa McCarthy?
4: Nem lehet ő. Hát ő egy komika.
3: És?
4: Nem lehet. És? Hát James Bond nem lehet. Hát a James Bond érted, komoly ügyeket old meg. Meg a Melissa McCarthy-nek volt már egy ilyen James Bondos filmje.
3: De ennél is tudjuk, hogy alkalmas rá. De... Hát már ő volt castingolva.
2: Na jó, mondok egyet én is. Szerintem is nő, nagyon sportos, nagyon bevállalós, brutál nézés, jó a haj, jó minden, göndör a haj, Dobrev Klára.
3: Az első, ahogy hittetem a szállatot, hogy Dobrev Klárt fogod mondani.
2: Dobrev, imádnám.
3: Amúgy nagyon szeretném, és most rá is ér. Plusz a másik pedig, nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
2: Add be Idris Elbát, Léci, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
3: Idris
2: Elba,
3: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
4: De ő nem is nő.
3: Nem.
4: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
3: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
4: És tehát angol.
2: De várjál, most van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
4: Nem, van egy fekete férfink.
3: Ott van Idris Elba, azért.
4: És van egy nőnk.
2: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
4: Igen.
2: Aha.
4: De a nő a nem lesz jó a Melissa McCarthy.
2: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
4: ja,
2: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondta.
3: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
2: Ez is nagyon fontos.
4: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
2: Hogy egy transz,
4: vagy egy meleg, vagy bárki.
2: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
3: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyébként szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid oda, lehet, ahogy hallom.
2: Úgy vártam, hogy én mennem kell.
3: Igen.
2: Na már kipipáltátok a két legjobb típusra.
3: A leges, legfontosabb az.
4: A nőként, akkor borul a James Bond is. Érted?
3: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
4: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angolok
3: mindegy,
4: is.
3: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit,
4: okay.
3: És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
4: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
2: Így lett kitalálva.
4: Lehet
2: igen.
4: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére ez, válik.
2: Hogy ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
4: Igen, hogy ő legyen az.
2: Igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik.
4: Igen.
2: Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
3: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt elhiszem.
2: Nyilván. De ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
4: Igen.
3: Baj, ott van Balázs.
2: Meg itt volt, ez az ülésed. Ez a rossz hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy öltönyös...
4: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
3: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar
2: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
3: Tessék, rezve, nem keverje.
2: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
3: Mi dilemmázunk?
2: Nem, a szakma.
4: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
2: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő,
4: nem
2: érted?
4: Mert
2: ne játssza
4: el.
2: Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De félreérted. Ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
3: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
2: De most
3: egy kicsit könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
2: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz föl egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
3: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
2: Nem, nem így van. Hát, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom, mi érted, hogy akkor oda... Miért játszál a hófehérkét? Miért?
4: És hogy fogják hívni akkor őt?
2: És mi lesz?
4: Nem hívhatod így.
3: Hány mindenre beszélhetnénk?
2: Nem is értem.
3: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
2: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szak, hogy nekem... Ez most akkor én ezt vállalom.
3: Vagy ez, hogy egész életedben szarszakot fogsz élni.
2: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
3: De így szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
2: És írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
4: Na, tessék.
2: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
4: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színesbőrű, fekete.
2: Színesbőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
1: Conchita Wurst.
2: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
3: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
2: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
3: Srácok, tudom, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
2: Fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van?
3: Istenem.
2: Hát mi történik
3: itt? A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor.
4: Hogy úgy fogok ebből beszofot.
2: Igaza van.
3: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ. Tudod, rohad ez a világ.
2: Igaza van. Elindult.
3: Mi a véleményed erre a témára?
5: Amikor meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek a
2: Agatha
5: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
2: Mindjárt megfullad, miért?
5: Hát ez...
2: Érted, 10 kicsi néger, és nem hívhatod.
5: 2020-ban az unokája döntött úgy,
4: hogy ne legyen ez a könyv.
5: Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
2: Élet ez így.
4: Hát tökre igazad van.
5: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Hát meg kell felelni a PC világban.
2: Van egy PC kritérium.
5: Akkor hol van a művészi szabadságod?
2: Így van.
5: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni.
2: Jó,
5: ha nincsen benne ez meg az meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
2: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az befutó lehet, de
5: legyen
2: itt tartunk James Bond.
5: Legyen egy Jason Momoa.
2: Egyébként... Egyébként a Momoa nem is rossz, én nem is rossz James Bond karakter.
5: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
2: Hárítnak most így a kopia Viti Houston dokufilmet egy fehér férfi
1: játszom.
5: Így van. Jó, de emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, igen. Hogy...
2: Ő ugye? Azt mondta, hogy neki az a nő, van. Aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
5: Nem rosszaságból mondta.
2: Szétszették a transz mindenki.
5: Ami elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
3: Krúciusz átkot szórtak rá.
2: Igen, el akar, igen, el akarták égetni, hogy mit kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki a...
5: És ezt nem mondhatja el?
2: Hát meglincselték.
5: Meg, pontosan.
2: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
3: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
2: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
3: 3 órakor a Partizánban találkozunk, és tovább szépen.
2: A szemüdek föl fogja vetni. Üdvözöljük Marcit, mondom neki, hogy erre a majra kérdezzen rá. Na, jövünk mindjárt, gyerekek. Nap legjobb pillanatai? Megvágta Anna, úgyhogy...
5: Nagyon jó lesz.
2: Ugye egy társas játék volt, meg mindjárt elmondjuk, meg volt egy... Szász Mátéval is beszélgettünk. Még úderég volt az édesítőkről, úgyhogy sok minden történt. Mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Feri, mi az Isten zajong itt nekem a hajnalok hajnalán?
8: Hogy darabolom neked a zenéket?
9: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjátéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezető

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Micsoda aroma!
5: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
6: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden csebben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
7: Shell. Go well.
8: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
9: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
10: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6 millió 699 ezer forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
11: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
12: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
0: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
14: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
15: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
16: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
17: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Több az új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 22-e 23-a között Kiskunfélegyházán a Város Alapítók napján. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
19: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött

lemezjátszóknál Regan Lili, Medger Victoria, Jamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en nap

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Átadták a megújult Cseh Lajos szoborparkot, látványos programokkal várják a gyerekeket az új szegedi partfürdőn. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat Csongrád Csanád vármegyében. A NÉBI és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közlése szerint az elmúlt napok esőzései kellően átnedvesítették az erdei ajnövényzetet, így megszűnt a magas tűzkockázat. Ezen kívül a várható további csapadék is hozzájárult a kedvező helyzet kialakulásához. A szakemberek ugyanakkor arra kérik a lakosságot, hogy szabadtéri tűzgyújtáskor továbbra is körültekintően járjanak el. Mediterrán kertelés felújított szobrokkal gazdagodott Fábián Sebestyén központja. A több mint 30 éve létrehozott Cseh Lajos szoborparkot az önkormányzat munkatársai újították fel, a körforgalomból pedig különleges közösségi teret alakítottak ki, írja a Vármegyei Napilap. Az emlékhelyet Cimbalmos Endre pedagógusról és festőművészről nevezték el, aki évtizedeken át örökítette meg a település életét festményein és fotóin. A szoborpark alkotója Cseh Lajos tanár és faparagó művész szobraival az univerzumot és az emberi közösséget jelenítette meg ősi szimbólumok segítségével. A fejlesztést önkéntesek és adományozók is támogatták, a parkba pedig a klímaváltozáshoz alkalmazkodó növényeket ültettek. Az ünnepségen a két alkotó munkássága előtt tisztelegtek a helyiek és a családtagok is. A jövő hétvégén rendezik meg a gyerekek hétvégéjét az újszegedi partfürdőn. A két napos eseményen 20 különböző sportágat próbálhatnak ki a gyerekek az atlétikától és a karatétól kezdve egészen az íjászatig, a boxig és a sárkányhajózásig. A rendezvény egyik legnépszerűbb programja idén is a gyerek spártán akadályverseny lesz, ahol a résztvevőknek kúszni, mászni, ugrálni és egyensúlyozni is kell majd, írja a Dél Magyar. A sportbemutatók mellett tűzoltó és honvédségi látványprogramokkal is készülnek a szervezők. Vasárnap a Városi Gyereknappal folytatódik a programsorozat koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal, ugrálóvárakkal és mini vidámparkkal. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északi szél nagy területen lesz élénk. Reggel 5 és 12, délután 21 és 25 fok közötti értékeket mérhetünk. Legyen szép napjuk, a Szegedi Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, 3-10 lesz pontosan 6 perc, ma mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk. Hát lerántottuk az édesítőiparról a leplet, amit drága Szász Máténkkal, akit nagyon szeretünk, orvos, genetikus, biológus, felhívtuk, mert nem olvastunk jót, ugye az eritritről, 10 évig magasztalta a szakma, azt mondta, itt az új cukor, hát most gyerekek, kiderült, hogy minden rossz, ami lehet, az benne van. Felhívtuk, és hát nem mondott túl biztató dolgokat. Térünk vissza a cukorhoz. Elmondta nagyjából, hogy itt vagyunk, édesítő szerek, gyerekek, a legtöbb felejtő. Úgyhogy erről faggattuk, jókat mondott, szeretjük őt, jól beszél. És kaptunk egy társasjátékot, amit már mi is megrendeltünk, meg megkaptuk ötletbe, amikor dilemmát állítasz fel, két nagyon rossz opció közül kell az egyiket kiválasztanod, de mind a kettő rossz és nehéz. És hát megnéztük, hogyha még nem kártyát húznánk, csak milyen adnánk egymásnak feladatokat, akkor milyen dilemmák elé állítanánk magunkat.
2: Sajnálom.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi föl a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
2: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
1: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő
3: alatt? Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mondták, hogy igen, májvesek árosodást okozhat, sztrókockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Colorado Egyetem végzett egy kutatást, amit tavaly nyáron publikáltak. Konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
1: Hú, de jól hangzik ez!
3: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
2: Másfél óra Balázsékadás?
3: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
1: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal.
3: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
1: édes. Több kell. Aha.
3: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amikor teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
1: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
3: Abszolút rosszabb.
1: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
3: 30 g cukorral a világon semmi gondolat, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
1: Na most csillag fel ezt a szemem.
3: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Te nyugodtan betehetsz 3 darab kocka cukrot a kávédba, ha mozogsz. Kevenél mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
4: soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
1: Három vagytok. Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
4: Hallgatunk kérdezte.
1: Soha többet csupasz férfi melkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
4: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
2: Ez nagyon fáj.
1: Hát így rátok
4: nézve. Magam is vagyok benne a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
1: Szemüveges.
2: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
1: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
2: Hát ugye a tapasztalatot
1: azt már kipróbáltam.
2: Nő.
1: Miért legyek olyan, ami most vagyok?
2: Valami újra
1: vágyom. Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem. Azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
4: De sokszor.
1: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
2: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálom az inkontinenciát.
4: De hányszor fosod össze magad?
2: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Hogy nem bír egyáltalán laktóz, és elmentünk el nézét jutúró strapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, hát ez jutúró. Jött a 4-es hatosra.
4: Nem érte az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
1: Nem, az váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni.
2: Én 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak, okay. Bármi.
4: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
2: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Egy, öleljed magadat, mit érdekel.
1: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy selfie is készül rólad.
4: Odanéz!
1: Szia, Balázs! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a selfie, gyere haver, röhög egy jót.
4: Ez
1: az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok
2: Balázs
1: a vécédiget.
2: Balázs neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
1: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba, vagy újra Wundersönt?
2: Gyönyörű naphallgatója, írjad a naphallgatója.
1: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba, vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
2: mi
1: minden.
4: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
1: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség, a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
2: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
1: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
2: A vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
1: Igen.
2: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis?
4: Hát, lehet kérdés.
1: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
2: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
1: Nagyon nagy dilemma. Én azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
2: hát ezt tudjuk, ezt azt is sokszor meghoztad már.
1: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
4: Igen. És ahogy végigmész, mindenki érzel.
1: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várjál, inkább örökre szarsz. Örökre szarszagod.
2: Örökre szarszagod van. És mész, és csíkot
1: tudom magad. Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
2: Igen, mert egyszer el fogod fáradni ebben.
1: Nem, nincs elfáradás. Anna, gyere, te melyik, tessék.
2: Szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
1: De ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
5: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
1: Te a szagoljátok?
5: Én azt! Igen, nem, szagoljátok. Én abszolút, én nem akarok egy élet, de azt szagoljátok!
2: Marad a rádiózás, ennyi marad. Ezt nem olyan fogok érezni. Kész, semmi.
5: Ez de jó.
1: Igen, úristen. Mi a bajtok a szarszaggal, kérdezik valaki.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, még egy naphalia gyorsan, és igen, ráköptem a kávét a termékre, annyit nevettem, írja valaki. Imádom, amikor Esztert így elkapja a gépszín. Eszter nevet is szeretném kérni külön kiadásban, konkrétan gyógyító.
2: De azt megjelent, hogy kimentem folyosul a nevet.
1: Ja, persze, én látom, hogy már hány magad, de a hang is megvolt, hogy konkrétan mindjárt hánysz.
2: Jó, Istenem, úgy érzem, hogy felszik.
6: Balázsék!
1: Ez az!
4: Jó volt!
1: Hello! Hogy hívnak? Szia!
6: Sanyi vagyok.
1: Hello, Sanyi! Sanyi, nagyon jót írtál nekünk, mint dilemma. Ugye azt küldted el nekünk, hogy Forneti metró megállóba, vagy Wunderschön. Hát ezt is nagyon szeretjük. Hangosan fölrögtünk rajta, de nagyon sok jó dilemma érkezett egyébként. Van egy tök jó ajándékot, költheted, amire csak szeretnéd. Ez egy nagyon szép dolog, megmutatjuk. Figyelj!
6: Jó, köszönöm!
7: Gratulálunk! Az önnyereménye egy 50 ezer forint értékű ajándékutalvány a Revin felajánlásával.
1: Örülsz neki?
6: Okay. Igen, örülök. Hú, nagyon jó. Köszönöm szépen.
1: Használd akkor egészséggel. Kösd el jó dolgokra. Küldjük neked. Köszi.
6: Rendben. Köszönöm.
4: Szevasz.
6: Sziasztok. Legjobbak vagytok.
1: Ciao, ciao. Köszi. Milyen kis élénk volt, Sanyi, nem? Milyen jó kedvű volt.
4: Meghallgatta az előző fél óránkat, abból minden megvan.
2: Hallott, magas igen. Szintű művészetek.
1: Magas, magas szintű műsor volt ez is, igen. Gyerekek, holnap még te, és akkor péntek Juliska, ugye ez a leosztás.
2: Úgyhogy holnap még szaktanári.
1: Holnap szaktanári mindenkinek. Jövünk, puszi mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok, ciao.
0: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 40

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
4: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
5: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
7: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
8: A nyár már közelek, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Ha több fronton kell helytállnod,
9: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
10: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz

Rádió egy top 50. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Balázsék után jön a közös munka zenére. Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. Egy nappal közelebb vagyunk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljához. Vasárnap jöjjön mindenki ünnepelni velünk. Én pedig

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ezek a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. A folytatásban pedig az egyik világsztárunk zenél. Ők a Switch Disco!
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Egyre nyáriasabbá válik az idő, már ma is szinte csak fátyolfelhők takarják a napsütést, 25 fok lesz a csúcs. Vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválját gyönyörű napsütésben kezdjük 28-29 fokban, és egész este szuper jó fesztiválozós időnk lesz. Otthon maradni nem szabad.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: És a folytatásban is jó zenék jönnek, ezt is előkészítettem.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőt!

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
6: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
7: Újítsd meg otthonodat a Jüst nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi Jüst áruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint. Az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
11: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
10: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal.
13: A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: A csirke szárnya legjobb a grillen.
16: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
15: Mondom, hogy a szárnya jó.
17: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
3: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Én megmondtam, hogy az elég kell, jó hangulat lesz egész nap. Ray Daltontól a friss siker, a Blood Running, amit indítottam. Milyen érdekes, hogy a legismertebb dal, amiben énekel, mégsem az övé. Macklemore, Can't Hold Us. Ebben az ő hangját hallhatjuk, jelen pillanatban is ez a legismertebb dal tőle. Nemrég azt nyilatkozta, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy a saját zenéje legyen végre az, amihez az ő hangját kötik az emberek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Esztergut támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A csirke szárnya legjobb a grillen.
4: Dehogy is, a csirke májnál nincs jobb.
3: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Brick, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Squart 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Sajtból sosem elég. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave sajtömb 3 kg-os kiszerelésben kilója most bruttó 1859 forint május 18-a és 24-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

0: Munkaidő. Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.

0: egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: hatalmas energiafelhasználás a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezet tudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander Der PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
13: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
14: Kell egy jó reklámötlet?
15: Tudjuk a megoldást.
14: Sok embert kell elérni hatékonyan?
15: Tudjuk a megoldást.
14: Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegeden?
15: Tudjuk a megoldást.
14: Szeged@radio1.hu. Hogy Szegeden a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják.
15: Szeged@radio1.hu.
13: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a rádió.

Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Ez a 87.9.

0: házjátszóknál Regan Lili, Medker Victoria, Yamina, Lofi Begi, Wilcox, Joer Junior, a Loving Gun, Furbeat, Antonio, Jauri és a Diszkós Hit DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

0: szombaton 26-27, vasárnap 28-29 fok is lehet, akkor lesz ugye a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Igazi parti időt kaptunk a természettől, köszönjük szépen. Vasárnap mindenkit szeretnénk látni a Budapest Parkban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazó.

0: Itt a Rádió 1-en a Daily Mix is születésnapi fesztivál fellépővel indul, Accentel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévu Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
11: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Vállaljuk ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezését. Legyen szó esztrichbetonról, ágyazatkészítésről vagy utak és bejárók betonozásáról, mi a legkeményebb elvárásoknak is megfelelünk. Részletek és ajánlatkérés c37bau.hu.
14: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsaluzia, Gyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
15: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek június 15-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
16: Vedd fel a tempót! Vár az Oil Kút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
17: A Borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555 555. Taxiplus.hu.
18: És meg is van a vége.
19: De a második lencsét nem ütötte be.
18: Mert az ajándék.
19: Micsoda? Ilyen van.
18: A

0: között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ. Próbáld ki a Mesh Machine-t és készít saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
1: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, május 22-23-a között Kiskunfélegyházán, a Város Alapítók napján. További információk mercedesgyárkarrier.hu/roadshow.
8: Bünkösdi Csikós

0: Május 25-én, pünköst hétfőn. További információ www.bugacimenes.hu. Ugorjunk ki Bugacra!
1: 47 000. Igen, jól hallotta. A Balcsik ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 ezer forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Balcsik ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az Agora gondozásában idén is megjelent a Szegedi Vakáció program füzet. Ez a füzet már évtizedek óta a legjobb mankó a szegedi családoknak eligazodni a város nyári tábori és program kínálatában. 39. alkalommal rendezték meg a Szent György napi juhász találkozót Hódmezővásárhelyen. Az eseménynek az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok adott otthont, ahol a jó és kecskeágazat képviselői találkoztak egymással. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a füvészkertben, ahol összesen 142 védett és fokozottan védett növényfaj kapott helyet. A különleges gyűjtemény célja, hogy bemutassa Magyarország ritka őshonos növényeit és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. 21 és 25 fok között mérhetőek a délutáni csúcsértékek, többnyire napos idő várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió
5: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy szép napot mindenkinek, a mikrofonnál már Molnár Balázs, az igazi mai slágerekkel pedig megy tovább a folytatás, csak épp egyved gyúrva, mert hogy ez már a Daily Mix. Azzal a Cyrillel folytatjuk, aki most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is ott lesz. Pontosabban ő most nem az előadó, hanem a remixer. Ed Sheeran szól ugyanis a kamerával az ő újraértelmezésében a folytatásban. Jó munkát!

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indul Balázsék elfűrészelt dalos játéka. Jövő héten reggelente itt a Rádió 1-en. Az előadót és a dal címét kell az elfűrészelt dalok alapján felismerni, és értékes gépeket lehet nyerni. Szóval jövő héten, jövő reggelente itt a 87.9-88.2-n és a 91.1-en is érdemes lesz majd velünk ébredni. Baby Rex a Faithless és a New Religion. Ez most a folytatás a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ahol minden nap az ebédidőt az igazi mai slágerekkel egybe gyúrva dobjuk fel itt Tiesto biznisze után. Váltunk egy pici tempót, a hangulatból viszont nem engedünk, az nagyon jó lesz. Ray Dalton érkezik most hozzánk, és a Dőtegennel folytatódik a Daily Mix a Rádió 1-en.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol folytatjuk tovább egy újabb nagy ágyúval a Daily Mixet. A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik nagy sztárja, a Swiss Disco és Syria mellett Sam Felt jön néhány évvel ezelőtt, ez egy nagy kedvenc volt, Kese a vokálnál is szól a Stronger itt a Rádió 1-en. I find my way through the darkness.

0: mai sláger megy egy órácska kipipálva, már ami a szerda délutánt illeti. A mikrofonnál pedig Molnár Balázs. Egy órán keresztül a kollega még én leszek, és hálás köszönet mindenkinek, aki velem tart. A jutalom nem marad el. Hypaton, Norma Jean Martin, Harry PFR és a mindent hűvő klubsláger, az Áron My Head mindjárt a folytatás. Van nekünk bizony egy SMS, Viber és telefonszámunk is, ez pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
4: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
5: Hamarosan nyit Kiskunfélegyházán.
6: A H&H Klíma új bemutató terme.
5: A szezonnyitó akció már elérhető.
6: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klímák
5: szereléssel együtt
6: már 229.900 forinttól.
5: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
6: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
7: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
8: De nem nálunk! Bomba jó áron a Dulux EasyCare beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
9: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
10: Válassza a tartósságot! Szécsi laprugó és kovácsoló, első osztályú gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák és boronafogak a hatékony földműveléshez.
11: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária sugárút 83-85.
12: 94.90. Tempó taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 94.90. Tempó taxi.
13: Globe. A nyár legnagyobb buli a Bordányban. Június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuper előadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
14: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
15: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény. A pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet. Mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok. Magyar birtok. Kövesd a szarvast. facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670-489-3847.
16: Hány óra?
17: Hajnal 2.
16: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
16: Próbáld ki te is a Sedakurt.
18: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
16: Alszol.
18: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: 47 000. Igen, jól hallotta. A Barcsi Kékszer üzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 000 forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsi Kékszer üzletek. Szuper áron mindenkinek.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Balázsral. Csak igazi mai

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Csütörtökön veszi kezdetét a Szegedi Borfesztivál, amely idén különleges jubileumhoz érkezett, hiszen 30. alkalommal látják vendégül az érdeklődőket a Napfényvárosában. Az ország legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményen több száz kiállító sorakozik fel. Köztük 150 elismert borász kínálja majd a legjobb tételeit a 11 napos rendezvénysorozat alatt. A fesztivál első hétvégén a látványos dómtéri kavalkád várja a közönséget, ahol a fogadalmi templom szomszédságában 3 napon át koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket. A szakmai programok sem maradnak el, idén is megrendezik a hagyományos borversenyt, amelynek ünnepélyes eredmény hirdetését május 26-án tartják majd. A szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Tájékoztatása szerint a 3 évtizedes múltra visszatekintő esemény már a hazai borászati élet egyik meghatározó találkozójává nőtte ki magát. A látogatók a 11 nap alatt a minőségi borok mellett változatos gasztronómiai kínálattal és kulturális produkciókkal is találkozhatnak. Szeged belvárosában több ponton természetesen. A Rádió Egyen Ray Dalton jön most, és ez a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: your street. You said forever, now I drive alone past your...
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy ígére, már nem kell sokat aludni, és érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztivál május 24, tehát a héten. Egészen pontosan így zárjuk majd a hetet. Pünkösd vasárnap. A Budapest Parkban a Rádió 1 DJ-k ott lesznek, World is My Radio Show DJ-k, Diszkosi DJ-k, Cookie, ezen kívül három nagyszerű külföldi világsztár, Cyril, Samfelt és Switch Disco, de meglepetésként, vagy bónuszként, ráadásként ott lesz majd Accent és Tóth Abigail is. Nagyon menő kis buli lesz, az egyszer biztos, most vasárnap, tehát Rádió 1 születésnapi fesztivál. Disturbed és a Sound of Silence, mit ad Isten? A fesztivál egyik fellépőinek remixében, Cyril remixében szól most, itt a Rádió 1-en.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert már is a programtippek jönnek. Páratlan páros, ez egy komédia ma a Szent György Albert Agora dísztermében. Átváltozások, ez már a Kis Színház ma esti ajánlata, és Bodor Áron a csendesebb részem az IH Caféban, az IH rendezvényközpontban lesz ma ez a program, amivel várnak mindenkit. A belvárosi moziban pedig holnap jön a Lárpurlár légitársaság, a Lárpurlár trió fantasztikus humorban gazdag estje, a Marica grófnő a nagyszínász holnapi ajánlata, és holnaptól startol a 30. Szegedi Borfesztivál és a Szeged napja ünnepség sorozat is több helyszínen. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök, a viszonthallásra Molnár Balást hallották.

0: játsszuk az...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkre tegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape, for your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
3: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
6: És meg is van a vége.
7: De a második lencsét nem ütötte be.
6: Mert az ajándék.
7: Micsoda? Ilyen van.
6: A Prágainál van.
8: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
0: Bünkösdi csikós verseny és gulyás főző fesztivál a Bugaci Ménesnél május 25-én.

0: május 25-én, pünköst hétfőn. További információ www.bugacimenes.hu. Ugorjunk ki Bugacra!
1: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. A Báz üzletet megtalálod Szegeden, az Árkád első emeletén, vagy rendelj a bazsneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
0: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

on Radio 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged. Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert Györke Attila vagyok, hello mindenkinek, és nem csak a szerda délutáni munka mellé próbálok hangulatot pattintani. Már a vasárnapi születésnapunkra készülünk, 4 nap, és Rádió Egy születésnapi fesztivál, kapjuk az üzeneteket is. Sziasztok, Lili vagyok Szolnokról, még csak tavaly voltam a szülinapotokon, de azóta egész évben ezt vártuk a barátnőimmel. Konkrétan elvesztettük a hangunkat, annyit sikítottunk, idén is ez lesz. Hello, Marci vagyok, már a sokadik alkalommal jövünk hozzátok a szület.

0: születésnapi fesztiválra. Nálunk hagyomány lett, hogy ugyanabban a Neon Inkben megyünk minden évben. Tavaly már voltak, akik felismertek minket. Hát így lehet új barátokra szert tenni. Most már én is fogom figyelni a Neon Ingeseket, jelentem. Rádió 1 születésnapi fesztivál 4 nap múlva a Budapest Parkban. Infók a rádió1.hu-n és a Facebookon.
1: Hát

Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Aki a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára készíti elő a szettet, az napszemüvegben mindenképpen gondolkodja majd. Lehet, hogy délután 5-re a kezdésre érkezőknek egy kis fényvédőkrém is kelleni fog a karra, az arcra. Nyárias öltözékkel készüljünk, mert 27-28, lehet, hogy 29 fokokkal indulunk neki az estének, az éjszakának, úgyhogy nyárias fesztivál időt kaptunk vasárnapra.

Én állandóan a rádió egyet hallgatom, már azzal ébredek, jövök be dolgozni, tűzölt a rádió egy, az utca embere is hallja végig szerintem.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Kapom az üzeneteket, nézem ki mit ír SMS-en, Viberen. Jucus üzenete előttem. Szia, Atis, képzeld, barátnőimmel négyen megyünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Még sose voltunk. Nagyon várjuk. DJ Bamfi, ő SMS-t küldött. Szia, Atis, mi 15-en megyünk a VIP-be. 80-20 arányban vannak a lányok, úgyhogy a Rissa nem áll meg reggelig, csak elviseljük valahogy. Pusszantás nektek! Bettina Debrecenből írt. Atis, én még az első születésnapi fesztiválon is ott voltam, azóta egyet sem hagytam ki. Tavaly féltünk picit az esőtől, de aztán a buli kezdetére szuper lett minden. Jó, hogy idén ezzel nem lesz probléma. Ott fogunk táncolni az első sorban.
1: Jól van. Mindenki, aki üzent, figyelni fogom.
0: A Rádió 1 forradrottya 23111111 SMS telefon Viber. Ne dolgozzunk, készüljünk a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Vasárnap buli!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Én darabolom neked a zenéket!
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Új stílus a nyárra. Térj be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
3: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
6: Micsoda aroma?
7: Olyan, mint Olaszországban.
6: Ez az igazi kávé.
8: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
9: Shell. Go well.
10: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Zerélek tovább érkezik Sam Feld a folytatásban. Brutál jó zenés, sikeres DJ, imádják az emberek. De Sam Feld nem csak a zenéhez ért, a technológiához is. Ő volt, aki megalapította a Fengage nevű platformot, amely segít az influencereknek és a művészeknek abban, hogy közvetlen kapcsolatot építsenek ki a rajongókkal, megkerülve a közösségi média algoritmusokat. Na hát ezt a céget aztán sikeresen értékesítette is Sam Feld, aki a négy világsztárunk egyike, és vasárnap zenél a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában folytatom a varázslást. Rossz kedvből jó kedvet csinálok. Ilyen dalokkal, mint az Abrakadabra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Lumex. A visszaszámlálás elindult. Találkozzunk május 24-én vasárnap a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
5: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
6: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrantető.hu/akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
10: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: Hamarosan nyit Kiskunfél egyházán.
14: A H&H Klíma új bemutató terme.
13: A szezonnyitó akció már elérhető.
14: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma
13: szereléssel együtt
14: már 229.900 forinttól.
13: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
14: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
15: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
16: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária Sugárút 83-85.
17: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk.
18: Esküvő, születésnap, céges rendezvény, a Pusztaszeri Magyar Birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar Birtok.
19: Magyar Birtok. Kövesd a szarvast.
18: facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670 489 38 47.
20: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
21: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriának homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
22: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
23: 47 000. Igen, jól hallotta. A Barcsi ékszerüzletekben most hozott vagy tört aranyát 47 000 forint per grammáron számítják be aranyékszer vásárlás esetén. Vagy, ha nincs aranyad, kérd a 20% kedvezményt. Barcsi ékszerüzletek. Szuper áron mindenkinek.
0: Bünkösdi Csikós

0: borjak, malacok, pünkösdi csikós verseny és gulyásfőző fesztivál Bugacon május 25-én, pünköst hétfőn. További információ www.bugacimenes.hu. Ugorjunk ki Bugacra!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és aki most fog zenélni, hölgyeim és uraim, az vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, az egyik világsztárunkról van szó, ő Sam Feld, akinek már 13 évesen saját cége volt, amivel a környezet tudatosság mellett emelte fel a hangját, hogy a szórakoztatóipar is figyeljen nagyon oda a környezetvédelemre. A DJ-zés 12 évesen kezdte. Vasárnap ő is zenél nekünk. Ő Sam Feld!
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, és most olvasom, mit írt Luca. Hello Atis, az ikertesommal tavaly is ezt kaptuk, idén is, hogy megyünk veletek ünnepelni a szülinapra. Szerintem ez lesz az év legjobb napja. Már számoljuk a perceket vasárnapig. Hó, Luca, azt mi is nagyon. Május 24. 4 nap múlva, tehát Rádió egy születésnapi fesztivál, öltözöm majd mindenki nyáriasan, 28 fok körül leszünk. Aznap már UV-sugárzásra is figyelmeztetnek a meteorológusok, szóval aki ügyesen kapunyításra jön 5-re, az fényvédőkrémmel kenje majd be a kezét, az arcát. Igazi nyárias időben bulizhatunk, fesztiválozhatunk majd.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek.

0: 1, csak igazi mai slágermeccs. Információk jönnek most, de aztán folytatom a zenélést, ráadásul Taylor Swift-tel, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul a

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Utazz a nyárba Mercedes-Benz Hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snack fán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
11: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
13: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
15: A nappalira ráférne a színfrissítés, de minden olyan drága.
16: De nem nálunk! Bomba jó áron a Dulux EasyCare beltéri falfesték. A 2,5 literes csak 7190 forint. Csodás színválasztékunkat keresd a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, Március 15-e utca 3-5. Az ajánlat május 15-e és 31-e között érvényes.
17: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
18: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
19: És meg is van a vége.
1: De a második lencsét nem ütötte be.
19: Mert az ajándék.
1: Micsoda? Ilyen van.
19: A Prágainál van.
11: Május 31-ig 1+1 akció. Most minden pár gyártott szemüveglencse mellé egy pár napszemüveglencsét adunk ajándékba a Prágai Látszerészetben és a Butik Optikban. Így a nyári napsütés nem lehet gond.
4: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
20: Extra élmények Mórahalmon. Az

0: www.morahalom.hu.
1: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
2: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Nyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
3: Hamarosan nyit Kiskunfél Egyházán.
2: A H&H Klíma új bemutató terme.
3: A szezonnyitó akció már elérhető.
2: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma
3: szereléssel együtt
2: már 229.900 forinttól.
3: Részletek a H&H Klíma Facebook és weboldalán.
2: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klímát már most. www.hhklima.hu.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 születésnapi fesztivál, és együtt bulizunk a Rádió 1 kedvenc zenéire, a legjobb dance dalokra, brutál jó DJ-kkel, négy nemzetközi lemezlovassal, a Rádió 1 összes DJ-ével, a Diszkos Itt-tel, Cookie-val és a World Is My Radio show legénységével. Az esti mix műsorainkban ők a megjelenése óta játszották ezt a dalt, úgyhogy ha le kellene írnom a vasárnap esténk hangulatát, akkor ezt a dalt mindenféleképpen fel

0: A rádió egyen csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell!
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginophilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginophilus Restore.
7: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. A terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
10: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
11: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
12: Indul a Mind megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
13: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15.000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18.000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
14: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erste Hand BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. erstehand.hu.
15: A Borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. Taxiplus.hu.
16: Az ipari betonozásban a partnere a C37 Bau Kft. Ipari padlók, csarnokalapozások és monolit betonszerkezetek precíz kivitelezése. C37Bau.hu.
17: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-ától 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuper előadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regál Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
18: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
19: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
20: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. Vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a OneAlja Gigabit nettel egy csomagban.
2: Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
21: One. Reklámot hallottak.
22: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
23: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Mediterrán kerttel és felújított szobrokkal gazdagodott Fábián Sebestyén központja a több mint 30 éve létrehozott Cseh Lajos szoborparkot az önkormányzat munkatársai újították fel, a körforgalomból pedig különleges közösségi teret alakítottak ki. Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat Csongrád-Csanád vármegyében. A Nébi és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közlése szerint az elmúlt napok esőzései kellően átlett vesítették az erdei ajnövényzetet, így megszűnt a magas tűzkockázat. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdettek Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. 21 és 25 fok között mérhetőek a délutáni csúcsértékek, többnyire napos idő várható.
1: Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!

Itt a Rádió 1, 5 perccel járunk 4 után közlekedési információk. Lassulgatnak az autósok az M1-esen Budapest felé haladva Komárom és Tata között, ezt többen is jelezték, úgyhogy azzal számolni kell, hogy akár fél órával is hosszabb lehet a menetidő. Vivitől tudom, a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél készül az új zebra, a félútpálya lezárva. Balázs pedig Budapestről írt, lezárták az állatkerti körutat a Hősök terénél. Ha van még info, jöhet a Forrodról 20-as 311-111.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és már is folytatom azzal a Ray Daltonnal, aki a zenéiben szereti keverni a popot, a soul-t, néha az elektronikus dance-t. Na, ezek miatt egyébként nagyon rádióbarát minden slágere, de mégis karakteres. Mutatom, Ray Dalton, Blood Running a Rádió Egyen.

0: megyen. Csak igazú mai sláger megy. 4 nap már csak, és 17 órakor nyitjuk a kapukat. Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Világsztárok jönnek ünnepelni velünk. Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, Accent. Na meg persze ott lesz az összes Rádió 1-es DJ. Minden részletinformáció a hivatalos Facebook eseményben, és természetesen a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Otthon maradni tilos, drága Rádió 1-esek. Végre együtt tombolhatunk 4 nap múlva a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Például azzal az úriemberrel is, aki ezt a dalt készítette. Cyril remixe jön Ed Sheeran kamerájához. Egy-két perc múlva játszani fogom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
8: Az értékesítési adatok alapján Magyarország kedvenc tetőcserépmárkája a Terrán. Válassza ön is a Terrán Danubia tetőcserepét most akciós áron. Részletek a terrántető.hu per akció weboldalon. Terrán, otthon a jövőben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
11: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
12: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A buddhizmus nem más, mint egészséges józan eszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
17: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
18: Önnek a Protexin kell.
19: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
20: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Ez a Rádió 1. A Szegedi

0: 91.1 Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Szegeden. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió 1-en, 5 órától live mix, Juhász Gerivel és Antónióval. Most közlekedési infók 16:40-kor, nemrég megtudtuk, hogy Budapesten lezárás van az Állatkerti körúton a Hősök terénél. Szem is szólt, hogy számítson mindenki dugóra a Hegyalja, Alsóhegy utca, Mészáros utca kereszteződésénél a fővárosban. Riga ezt írta Atis, Budapest belváros megmakkant. Mondok egy utat, ahol ma kivételesen lehet haladni, Andrássy út oda és vissza. Jó, én hiszek neked. És jöhetnek még a hírek, a forradalom 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Vannak pillanatok az életben, amik megismételhetetlenek. Ne hagyd, hogy a szúnyogok tönkretegyék őket. A Vape szúnyogírtó hatékony védelmet biztosít a közönséges és tigris szúnyogok csípései ellen az egész családnak. Vape. For your life. Véd otthonod a Vape kombinált elektromos párologtatójával, ami utántöltő folyadékkal és lappal is működik.
4: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7. Egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
5: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusos a nyárba. A Hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű. THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
11: Hamarosan nyit Kiskunfél Egyházán.
12: A H&H Klima új bemutató terme.
11: A szezonnyitó akció már elérhető.
12: 3,5 kW-os hűtő-fűtő klíma
11: szereléssel együtt
12: már 229.900 forinttól.
11: Részletek a H&H Klima Facebook és weboldalán.
12: Előzze meg a forróságot. Keresse a H&H Klimát már most. www.hhklima.hu.
13: Emeltük a juttatást a szegedi plazmapontokon. Mostantól minden alkalommal 15 000 forint juttatást, minden ötödik alkalommal pedig összesen 18 000 forint juttatást szerezhetsz. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
14: A borfesztiválhoz jó szórakozást és biztonságos hazautat kívánunk. Taxi Plus. Ha iszik, mi vezetünk. 555-555. taxiplus.hu.
15: Vonó háromszögek és laprugók, amíg bírják a strapát. Szécsi laprugó. Mert a tartóság számít. Szécsilaprugó.hu.
16: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
17: A BMW-t érték. Bízd tapasztalt kezekre megfizethető áron. Erstehend BMW Service Kiskunfélegyháza. Jussunk eszedbe a régióban. Erstehend.hu.
18: Déjà Vu Fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ! Próbáld ki a Mesh Machine-t és készíts saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
19: Ő most is a Rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
20: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben a Rádió egyen.
22: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Az Agora gondozásában idén is megjelent a Szegedi Vakáció Program füzet. Ez a füzet már évtizedek óta a legjobb mankó a szegedi családoknak eligazodni a város nyári tábori és program kínálatában. 39. alkalommal rendezték meg a Szent György napi juhász találkozót Hódmezővásárhelyen. Az eseménynek az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok adott otthont, ahol a jó és kecskeágazat képviselői találkoztak egymással. Megnyílt a Noé Bárkája nevű új bemutatóhely a Fűvészkertben, ahol összesen 142 védett és fokozottan védett növényfaj kapott helyet. A különleges gyűjtemény célja, hogy bemutassa Magyarország ritka őshonos növényeit és felhívja a figyelmet a természetvédelem fontosságára. 21 és 25 fok között mérhetőek a délutáni csúcsértékek, többnyire napos idő várható.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk, nagy erőkkel hangolódunk a most vasárnapi Rádió egy születésnapi fesztiválra. Már csak 4-et alszunk addig, mellettem Antonio ma a lemezjátszói mögött egy zseniális pólóban, amin egy kazetta van. Hello Anti!
2: Hello Rádió egyesek, kellemes délután mindenkinek. Szia Geri, én már nagyon várom a vasárnapot. Megköszöntjük a Rádió egyet, ugyanis együtt fogjuk ünnepelni a Rádió egy születésnapját a Budapest Parkban. Készüljetek, hoztunk egy csomó finom csemegét, amivel indulunk, az nem más, mint Accent és Tóth Abigail, a Sugar Daddy. Itt a délután Live Mixben a Rádió 1-en.
1: Ők ugye fellépők?
0: Rá.

Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: a lemezjátszói mögött a Switch Disco érkezik, akik ugye fellépők 4 nap múlva a rádió egy születésnapi fesztiválján. Ők pár éve azzal hívták fel magukra a figyelmet, hogy elkezdtek kirakni a TikTokra nagyon jó, nagyon kreatív, nagyon jól kinéző videókat szép helyeken, általában tengerpartokon, és a naplementében mixeltek és megmutatták, hogy hogyan tudnak létrehozni 2 régi dalból egy újat, és nekik azóta is ez az egyik specialitásuk.
1: Úgyhogy hozzuk is a formát, a Switch Disco érkezik méghozzá a React, egy picit megbolondítva Erik Pitz pianójával itt a délután Live Mixben. Hallgassatok minket, rádiózatok, és írjatok közlekedési infót nekünk.
2: Rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 live mixet halljátok ma délután Antónióval élőben a lemezjátszói mögött. Két fontos közlekedési információ. Baleset a 4-es főúton Szolnok és Szajol között a 105-ös kilométernél. Aztán sziasztok, a nyíregyházi utakon semmi változás, sok a hétvégi sofőr, mindenki rohan, de mindenkit éppen hazavárnak, és nem éppen várnak haza. Üdvözlettel, Zsé. Utóirat, Geri, szerintem ez megérne két jegyet. Kedves Zsé, nem volt rossz próbálkozás, de nagyon fontos, hogy jegyeket nyerni nem tudtok, már csak vásárolni. Ehhez a link ott van a weboldalunkon, www.radio1.hu. Találkozunk tehát most vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. 5 órai kezdés, 4 világsztár, 3 színpad, 20 Rádió 1 DJ és nagyon-nagyon sok Rádió 1 hallgató. Érkezzetek korán.
1: Én velem találkoztatok a Classic Stage-en, ahol 2-től fog játszani, 3-ig és Classic House fog játszani. Köztük ezt is. Érkezik a Never Give It Up, méghozzá Heidi Albert-el közösen készített dalom.

0: Csak igazi mai sláger megy Antonio által lemezjátszók mögött ma itt a Rádió 1 Live Mixben. Most vasárnap, 4 nap múlva Rádió 1 születésnapi fesztivál a fővárosban, a Budapest Parkban. Nagyon fontos, ha szeretnétek látni a világsztárokat, akkor gyertek korán, hogy mikor lép fel Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, valamint Accent, azt megtaláljátok az egyik tegnapi posztunkban, a Facebookon és az Instagramon is. Ha pedig Antonioval szeretnétek bulizni, akkor maradjatok majd jó sokáig.
1: Így van, hajnal 2-3-ig pörgetek majd a Classical Stage-en a 2000-es évekből válogatva a kedvenceket. Úgyhogy írjatok közlekedési infót, készüljetek a vasárnapi születésnapi bulira a Budapest Parkba, és hallgassátok a Rádió 1-et.
0: Így van, Anti, nagy voltál, mi pedig ugye a születésnap előtt egyszer még találkozunk a World Is My Radio Show-ban szombat este.
1: Itt leszek. Sziasztok, Rádió 1-esek, kellemes délután mindenkinek. Szia, Geri!
0: Maradjatok, táncolunk tovább mindjárt Lady Gaga-val! Vele kezdjük ma a Rádió 1 kívánságműsort, a számunk 06-23-111-111.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Tud támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az egy lépéssel több alapítvány a Fogadj Örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. Egy lépéssel több. Hajós István Alapítvány. A hirdetés a Dévo Magyarország és a Miss Universe Hungary támogatásával valósulhatott meg.
6: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7 millió 499 ezer forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
7: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Új sportba kezdenél, de drága a felszerelés? A Decathlonnál hiszünk abban, hogy egy sportág kipróbálása nem kell, hogy anyagi kihívások elé állítson. Ezért sportra tervezett, minőségi termékeket kínálunk kedvező áron. Fedezd fel választékunkat a Decathlon weboldalon, az appban vagy áruházainkban.
9: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 990 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Új Omoda 7 SHS. Különleges megjelenés, prémium minőség, intelligens szuperhibrid technológia. 8 év általános garancia, a motorra 1 millió kilométer. Omoda 7, egy lépéssel a versenytársak előtt. Keresse márka kereskedéseinkben. omodahungary.hu.
12: Micsoda aroma?
13: Olyan, mint Olaszországban.
12: Ez az igazi kávé.
14: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
15: Shell. Go well.
16: Utazz a nyárba a Mercedes-Benz hoványnyal. Most új és használt személyautó készletről akár 2,99%-os kamattól érhetők el. Válaszd a prémium vezetési élményt az év Mercedes-Benz márka kereskedőjétől, és érkezz meg stílusosan a nyárba. A hovány finanszírozási akció május 11-től június 30-áig tart Budaörsön, Kecskeméten és Békéscsabán. A tájékoztatás nem teljes körű, THM 2,5-től 7,2%-ig. Részletek mercedeshovány.hu.
17: Visszatért a Best For You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
18: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
22: A szélvédőrepedés általában egy kis kőfelverődéssel kezdődik. Előző ügyfelem sem törődött ezzel, aztán egyszer csak, pak, a szélvédő tovább repett. Kicseréltük, pedig javítással megmenthettük volna. Ráadásul kaszkós autóknál mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából a javítás legtöbbször ingyenes.
21: Hívja minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
20: Carglass

igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja,

feledje. Közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Mert a három

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Mediterrán kerttel és felújított szobrokkal gazdagodott Fábián Sebestyén központja a több mint 30 éve létrehozott Cseh Lajos szoborparkot az önkormányzat munkatársai újították fel, a körforgalomból pedig különleges közösségi teret alakítottak ki. Visszavonták a tűzgyújtási tilalmat Csongrád-Csanád vármegyében. A Nébi és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közlése szerint az elmúlt napok esőzései kellően átvedve az erdei ajnövényzetet, így megszűnt a magas tűzkockázat. Repülj a nyárba címmel különleges graffiti pályázatot hirdettek Kiskunfélegyházán a nyár kezdetére. A fiataloknak azt kell megmutatniuk alkotásaikban, mit jelent számukra a repülés, a szabadság és a kreativitás. 21 és 25 fok között mérhetőek a délutáni csúcsértékek, többnyire napos idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Szunk tehát most vasárnap a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján délután 5-től. Ki ma az első telefonáló?
1: Laci, a Pétlet szeretném a BMW csapatnak. Melóba vagyunk éppen.
0: Meddig tart még ma a munka?
1: Éjfélig.
0: Na akkor adjuk nektek az erőt, tartjuk bennetek a lelket a Pétlet egyik nagy klasszikusával. Készült hozzá egy új változat, már ének is van benne. Bibi Rexának köszönhetően ez a New Religion itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönjük!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Rádió Egyet halljátok, közlekedési információk jönnek nagyon röviden, 16 másodpercben, aztán szól tovább a zene. Személyautó is motoros karambolozott a 12-es főúton, Zebegény belterületén a 22-es kilométernél, és erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatai és Tatabánya között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És most egy nagyon különleges zene jön, egyszerre régi, egyszerre új, már kéri, kinek menjen?
1: Ákosnak, Krisztiánnak, Dominiknak és Olivernek.
0: Ők jó barátok?
1: Igen, igen.
0: Na akkor már jön is nektek Kato dala, 2007-ben jelent meg a legelső változata, aztán nemrég szerepelt egy sorozat.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy, és én mindig azt szoktam mondani, hogy a rádió egy születésnapi fesztivál tulajdonképpen egy nyárindító parti, és hát ez idén hatványozottan igaz, mert hogy most vasárnap délután 5-kor 28 fokban fogjuk elkezdeni a bulit. Találkozunk tehát 4 nap múlva.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Zsuzsa, hallgatlak!
2: Egy Sheeran gyerek számú.
0: Egy Sheeran, oké, kinek menjen?
2: A kollégámnak és a kolléganőimnek, már megyünk haza a munkából. Végségbe dolgozunk, és épp a halászfelekről indulunk haza.
0: Akkor jó utat kívánok, a tiétek lesz hamarosan Egy Sheeran és az Azizám. És persze a további kéréseket is várom. A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibén csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
15: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
16: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
1: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, a holland Sam Feld lesz az egyik külföldi fellépő 4 nap múlva a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Ő játszott már a Tomorrowland-en, a Coachellán és az Ultra Music Fesztiválon is, vagyis a legnagyobb fesztiválokon a világon. És hát imádni fogjátok a Budapest Parkban is most vasárnap. Kesával is készített már egy közös dalt, Ezt kéri Zsombor, a kisfiának Leventének a 7. születésnapjára. Hello Geri, a szolnoki Puma csaj különítmény nagyon várja a vasárnapi bulit. 6-kor érkezünk, puszi, Zsófi, Kata, Ilus, Evelin és Márti. Nagyon helyes, hölgyek, várunk titeket szeretettel. Gyuri is nagyon szereti ezt a Sam Feld dalt. Kinek menjem?
1: Szeretném kérni a kislányomnak, Lajrának, és a kisfiamnak, Zsombinak.
0: Na akkor Sam Feld, Kesa és a Stronger pörög nektek is itt a Rádió Egyen. Hello Sam Feld!
2: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Szia, Anna vagyok. Szívétől kérnék egy dalt. Küldeném Csabikának, holnap lesz a szülinapja.
0: Csabit Isten éltesse, jön akkor Cyril, aki alig pár hónap alatt lett a világ egyik legfelkapottabb DJ-je. Olyan adatokat produkált a TikTokon és a Spotify-on, hogy az konkrétan még a Jupiterről is látszott. Cyril, nagyon várunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Most vasár.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Veronika vagyok. Szeretnék kérni egy párod a férjemnek.
0: Szia, Veronika, és kitől jöjjön ez a szám?
1: Taylor Swift-től.
0: Taylor Swift, oké, és mit üzensz a férjednek?
1: Hogy már nagyon várom, várja a vacsora, minden oké.
0: Nagyon szuper, nektek szól mindjárt a The Fate of Ophelia. És a jövő héten Balázséknál megint lesz egy igazán extra játék. Mutatom a részleteket most.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
4: Hogy darabolom neked a zenéket?
5: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
6: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
5: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2.800.000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal.
9: A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét, a kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: Micsoda aroma?
12: Olyan, mint Olaszországban.
11: Ez az igazi kávé.
13: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
14: Shell. Go well.
15: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: 1000 megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
17: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
18: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 22-23-a között Kiskunfélegyházán a Város Alapítók napján. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
6: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en

0: Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul. A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Már csak négyet alszunk a Rádió Egy születésnapi fesztiváljáig, és már most szólok, hogy ma este 9-től a World is Mine Radio Show-ban Jamina és Pure Beat is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mit fognak játszani most vasárnap a Budapest Parkban. Téged hogy hívnak?
1: Blanka.
0: Hello Blanka, mit kérsz?
1: Dédalton úgy számát.
0: De jó választás, ez egy annyira isteni dal. Kinek menjen?
1: Annának, a legjobb barátnőmnek.
0: Már indítom is. Tökéletes énekhang, tökéletes hangzás, tökéletes popzene. Ray Dalton énekel itt a Rádió 1-en. Ez a Blood Running.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Claudia, parancsolj!
1: Joel Corey-t szeretnék kérni.
0: Joel Corey, nagyon jó. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Krisztiánnak, és a kisfiamnak, Noelnek.
0: Na, akkor jön is nektek Joel Corey fantasztikus dala, ami a boldog pillanatokról szól, amiket szeretnénk jó hosszan elnyújtani. Stay a little longer.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS. Attila tanár úrnak szeretném az Abrakadabra című zenét szigorúan oktatási célból, és mindenkinek, aki holnap dolgozatot ír. Sok sikert, üdvözlettel, Zsombor! Ki kéri még ezt a dalt ma este?
1: Misi.
0: És te kinek küldöd, Misi?
1: A páromnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Bianca.
0: Na akkor szól nektek is mindjárt Lady Gaga és az Abrakadabra! És ha ti is kérnétek egy dalt, ha ti is üzennétek valakinek, este 8-ig megtehetitek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
4: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Visszatért a Best For You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200.000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
10: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
11: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
12: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és isteni idő vár ránk a születésnapi fesztiválunkon most vasárnap a Budapest Parkban. Délután 5-kor, amikor kezdünk, 28 fok lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Hello, Messi vagyok.
0: Hello, Messi. Mit kérünk ma? Ki jöjjön?
2: Jennifer Lopez és David Guetta.
0: Új idejót választottál. Ez egy nagyon-nagyon régóta várt kollaboráció két igazi állistás nagyágyútól. Kinek menjem?
2: Rányomnak, a macskáknak, meg a barátnőknek.
0: Már indítom is, abszolút a 2010-es évek dance hangzását idézi ez a fantasztikus dal. A Rádió Egyen érkezik tehát Jennifer Lopez és David Guetta így együtt. Ez a Save Me Tonight.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, Sam Smith-től kérem a Diamond című számot az én csillagomnak, Zitának a negyedik születésnapjára. Írja nekünk SMS-ben Anita. Isten éltesse a kis ünnepeltet. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Zsuzsa vagyok.
0: És te kinek küldöd?
1: A páromnak.
0: Na akkor Sam Smith és a Diamonds pörög nektek is. Sok boldogságot!
1: Köszi, szia!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: A Rádió Egyet halljátok, átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig szokás szerint jövök vissza Jaminával, Pure Beat-tel és igazi új generáció zenékkel. 9-től tehát adunk egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lesz a Rádió Egy születésnapi fesztivál most vasárnap. Juhász Geri egyelőre köszöni a figyelmet, egy óra múlva találkozunk. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor, véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 000 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
3: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Husqvarna fűnyírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kerti gépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
8: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
9: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5 millió 649 ezer forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged @rádió1.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: 91.1 Rádió 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: 31 nap múlva 50, kérem szépen, erre még visszatérünk a születésnapi bulimról, a születésnapomról, méghozzá az 50-edikről van.

mélyén, kérem szépen, és beszéltem arról, hogy a most következő hétvége minden idők legerősebb diszkosít hétvégéje. Pénteken Turkeves, szombaton Vonyarcvashegy, vasárnap pedig Budapest Park Rádió születésnapi fesztivál. Én szombaton Dusnokon kezdek egyébként 21 óra 30-kor. Ott is várok mindenkit sok-sok szeretettel, többek között ezzel a sajáttal, ami most érkezik itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy!

A vadonatúj Tonszent Ájda, méghozzá Fischer oldalán, kérem szépen a világ egyik legjobb korongja, és soná, hogy annak idején körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt éjjátszottam először itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágerben, és ez a diszkós itt rádiósó. És akkor térjünk rá, kérem szépen, amit említettem volt, a születésnapomra. 31 nap múlva, 2026, 6. hó 20, június, a belépés díjtalan. További információk a Hanvai PG Fan Club Facebook oldalon. Az 50. születésnapomra várok mindenkit a fővárosba.

sláger, mert diszkosít rédiósó, és amit említettem, volt ez a hét a diszkosít történelmének, több mint 20 éves történelmének legerősebb hete. Pénteken, szombaton és vasárnap is szórakoztatunk, de ez a legerősebb hónap, és ugyanis már ebben a hónapban jártunk, a hónap elején 2-án szombaton Dombováron, és még megyünk 31-én, diszkosít! Közönség találkozó, az első 150 vendég kap egy ajándék diszkosít pizzát, mert azt fogjuk megkóstolni, méghozzá

2026. június 20-a. Szombat, a helyszín a főváros. Az 50. születésnapi bulim pontosan 31 nap múlva. Várok mindenkit sok-sok szeretettel. További információk az összes felületemen.

Egy saját mashupom Hugel-től, kérem szépen itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger, mert a diszkosít rádió show-ban. Hugel a mai nap folyamán bejelentette, hogy soha többet nem fog éjszaka diszkózni. Egyszerűen leáll róla, inkább rááll a daytime, azaz a nappali partikra, és minden olyan helyre elmegy játszani, ahol szívesen játják nappal, kérem szépen, és open air klubokba. Vége az éjszakának, ő azt mondta, unja. És mennyivel jobb a nappali buli? Ilyen is lesz velünk?

nélkül velem, Hambai Pizsiben. Ne tessék elfelejteni, hogy a hétvégén három helyen is találkozhatok a diszkosítel. Turkevén pénteken, szombaton Vonalsvashegyen, vasárnap pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Én pedig szombaton még mindenkit várok sok-sok szeretetnél, Dusnukon 21 óra 30-tól. Nagyon-nagyon fontos dátum, 2026. június 20-a szombat a fővárosban, az 50. születésnapi bulim. Egészen pontosan, kérem szépen, 31 nap múlva leszek 50. Mindenkit várok oda sok-sok szeretettel, a belépés díjtalan, további információk pedig, na, hogy a Hambai PG fanklub Facebook oldalon és az összes felületemen. Tessék figyelni! Körülbelül 3 héttel ezelőtt meghalt az én legnagyobb tanítom, az egyik legnagyobb tanítom, diszkókutyám. Nem telt el azóta nap, hogy ne sírtam volna. Ma kaptam egy olyan ajándékot a legeslegjobb jó barátomtól, ami erre csak látott egy lapáttal. Meg lehet nézni a TikTok csatornámon. És ez a dal az én kiskutyám. És jó magam közös dala. Nem véletlenül a címe. Beautiful. Ezzel búcsúzom ma estére. Diszkó, még találkozunk.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvenciát a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Full extrás lesz velünk ez a következő három óra, full extrás zenékkel és full extrás DJ-kkel. Hello Yami!
1: Hello Geri, üdvözlünk téged is, remélem jól vagytok a kiskutyáddal. Nagyon-nagyon-nagyon várunk róla minden egyes fejleményt és update-et. Úgyhogy
0: Léci,
1: szerintem ezt többünk nevében mondhatom, hogy sokat posztolj erről a kiskutyáról.
0: Viszont Susi puszil mindenkit!
1: Így van. Szóval akkor kezdjük a mai két órát, tehát itt vagyunk a World is Mine Radio Show-ban. Hello lányok, fiúk, én Yamina vagyok, és nem mással, mint egy Cyril remix-el fogok indulni, hiszen nagyon durva kimondani, de pár nap és kis hazánkba érkezik Cyril, úgyhogy kezdünk egy Ed Sheeran Camera Cyril remix-el. Ez a mai méltó kezdésünk szerintem az elkövetkezendő két órához, és ezzel indulunk itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Jennifer Lopeztől ideje volt már, hogy kollaboráljanak.
1: Hát amúgy igen, egyrészt korba vannak, mind a ketten tök jól egymáshoz illenek, jó viccen kívül.
0: De egyébként ez igaz.
1: Igen, és amúgy egyébként a koruknak ez egy óriási ilyen elismerője, hogy ennyi idősen, és még ott vannak, és újat tudnak csinálni, összeállnak, dolgoznak, tisztelik egymást, mint férfinő, tehát ezt boncolgathatjuk szerintem, hogy mennyire tökéletes ez a duó, úgyhogy köszönjük szépen, hogy jóban vannak, és egy ilyen csodálatos dalt csináltak.
0: És most jön egy másik fantasztikus duó.
1: Hát ez még fantasztikusabb. Igen, tehát a legújabb saját dalomról van szó, amit Tolvaj Renivel közösen készítettünk, ez pedig ugye a Feel the Fire.

0: 1 és a World is Mine Radio Show Jamina Mix-el mit fogsz játszani a születésnapi fesztiválunkon vasárnap?
1: Kettő külföldi fellépő között fogok fellépni. Nem egy hosszú idő, de az eléggé tartalmas lesz, hiszen kettő vendégem lesz. Ugye az egyik saját dalom a Holograms-hez, ugye Sophie jön énekelni, a másik pedig ugye a Feel the Fire, a legújabb saját dalomhoz pedig Tolvaj Reni. Amilyen rövid lesz ez a kis performance, szerintem annál tartalmasabb. Szeretnék egy óriási nagy ágyukkal nyilván készülni, amit minden Rádió 1-es kívülről tud. Szerintem ez nagyon fontos, hogy tudjunk énekelni, tudjunk kapcsolódni ilyenkor. Tehát, hogy hú, ez egy nagyon nagy Rádió 1-es láger, akkor biztos, hogy például egy New Religion-t le fogok játszani. Tehát, hogy vannak olyan dalok, amiket szeretném, hogyha ott a szájakról tudnám majd olvasni a szöveget, és természetesen egy-két ilyen testhez álló dalt, amit akár tőlem megszoktak a hallgatók. Úgyhogy ilyen jaminás Rádió 1-es szett lesz ez a negyed óra. Úgyhogy nagyon készülök rá, tényleg elképesztően fejben én már ott vagyok.
0: Mindez tehát most vasárnap veletek együtt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának a Budapest Parkban, ahol ugye fellép a Switch Disco.
1: Így van, hát egyébként én adom át a pultot pont Switch Disco-nak, úgyhogy ez egy óriási megtiszteltetés lesz. Úgyhogy velem megyünk tovább, folytatódik a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show.

0: te 11-ig Jaminával, aztán 11-től Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, most vasárnap pedig Rádió 1 születésnapi fesztivál veletek, az összes Rádió 1 DJ-vel és igazi nemzetközi nagyágyúkkal, akiket ha szeretnétek megnézni, akkor érkezzetek korán mindenféleképpen. Az ausztrál nagyágyú Cyril például 20:55-kor kezd a nagy színpadon. Ő jön most, és egy fantasztikus remix.
1: Tavaly is itt volt Cyril, és nagyon-nagyon szerettétek, nagyon szerettük mi is, és elképesztő, hogy mint egy barát kávé jön vissza hozzánk a Rádió 1 családjához. Úgyhogy Cyril remixel megyünk tovább, ez pedig Sonny Fodera és a Think About Us. Folytatódik a Verdi's Mind Radio Show.

0: Cascade és a Vision Blurred a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és hát természetesen maradunk 10 után is.
1: Így van, és hogy ne legyen bennetek hiányérzet, természetesen jön a New Religion Bibi Rexától a következő órában, illetve az egyik nyári nagy ágyunk és slágerünk, ez pedig Gordo és a Loco Loco. Ezek mellett pedig egy kicsit ugye ilyenkor meg lehet húzni a végét, úgyhogy maradjatok, sok érdekességgel jövünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
2: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Volt este 10, hello mindenkinek, még mindig Jamina mixel, és hát gőzerővel hangolódunk a most vasárnapi Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Már csak 4-et alszunk addig, hello Jami!
1: Hello, hello Geri, szia, így van, hát én nagyon izgulok, ugyanis ugye...

0: pultot, tehát azért ez egy eléggé nagy nyomást helyez egy kicsit rám, hogy ezt majd tökéletesen tudjam ott kivitelezni, de ennek ellenére nagyon-nagyon várom, és tényleg elképesztő büszke vagyok a Rádió 1 családra, úgyhogy remélem ti is felkészültetek, május 24, tehát vasárnap találkozunk, most pedig a második órát indítom, tehát az egyik nagy fellépőnkkel, ez pedig Sam Feld és a Word is My Radio Show.
1: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Shine Radio Show szerda este, Jamila a lemezjátszói mögött, ez ugye a Te dalod volt, a Holograms, amit élőben is meghallgathatunk majd a Budapest Parkban most vasárnap, a rádió egy születésnapi fesztiválján, a külföldi sztárfellépők Cyril, Samfelt, a Switch Disco, valamint Accent, hogy ki mikor játszik, hogy ki mikor lép fel, azt megtaláljátok a Facebook és az Instagram oldalunkon, és jön egy új Medúza dal.
1: Így van, Medúzától szerintem megszokhattuk már ezt a hangzásvilágot, és én most sem csalódtam. Medúza is egy az olyan sok előadó közül, akiről meg lehet mondani, ha nem is tudod ki az előadó, hogy ez biztos, hogy Medúzának van hozzá köze. Úgyhogy ez a dal is szerintem ilyen lett, ez a Don't Wanna Go Home, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Jamina!
2: Jamina!
1: Na most szólj hozzá a Facebookon!
0: Facebook.com/Rádió 1 Hungary.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, most vasárnap pedig találkozunk végre a Budapest Parkban, a rádió egy születésnapi fesztiválján. Délután 5-kor én fogom megnyitni az eseményt Kukival. 3 színpadon mennek majd az események, 4 külföldi fellépővel, minden további info a www.radio1.hu-n. És Jami, te megsúgtad még az előző órában, hogy ezt a dalt játszod majd.
1: Így van, szerintem ennek a dalnak mindenképp köztudatba kellett kerülnie. Ez egy annyira jó átgondolás lett, és az, hogy ehhez Bibi Rexa nyúlt hozzá, aki a mostani tini lányok atya úristene, tehát hogy ez egy olyan kettősség, egy olyan dolog állt itt össze ebben a dalban és az előadóval karöltve, hogy ennek a dalnak szerintem mindenképpen teret kellett adni itt a rádióban is, és én mindenképpen szeretném színpadra vinni majd vasárnap, úgyhogy jön Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: Third Is Mine Radio Show mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és jön a dal, amiért jól tudjuk, mindenki meg van őrülve.
1: Tú me quieres loco, loco contigo, en pa con esta necesire pronto. Na, ezt gondolom, ugyanígy van.
0: Imádom! Léci, csináljuk meg ezt a születésnapi fesztiválon is vasárnap!
1: Énekeljem! Ha már ilyen kívülről tudom a szöveget. Szóval igen, egy dolog, amit a munkásságomat megtudtam, hogy nem tud, tehát egyszerűen nem tudom, nem tudok szövegeket megegyezni, de ettől függetlenül énekelem. Szóval úgy artikulálni tudok, mintha tudnám. Szóval igen, Gordo és a Loco Loco, amit minden Insta sztoriba, TikTok videók alatt, tehát mindenhol ez a dal szól. Én kérdeztem is talán Geritől, hogy ő neki miért tetszik ez a dal, és miért jó ez a dal. Ebben van tényleg valami sejtelmesség, egy ilyen becsukod a szemed, és nyár van, és most

0: Drága Jami, mi pedig találkozunk a vasárnapi rádió egy születésnapi fesztiválon.
1: Jézusom, hogy ezt kimondjuk, és tényleg itt van, akkor ott tali mindenkivel. Szevasztok.
0: Most pedig egy gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 4 nap, és május 24-én vasárnap, délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik

0: Disco Lines és a No Broke Boys, ez Dancing remixe volt belőle a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Jamina ma ezt hagyta a legvégére. Vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál, előtte pedig neked irány Szeged, ugye?
1: Így van, igen, azért beindult

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Kinek innentől tehát Pure Beat a házban, és ő is ad egy kis ízelítőt abból, hogy mire számíthattok majd tőle 4 nap múlva vasárnap a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Hello Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, üdvözlök mindenkit! Hát az angol slágergyárossal kezdünk, érkezik Ed Sheeran, és az egyik kedvencünk tőle ez nem más, mint a Camera, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján, ő nem más, mint Cyril, ezzel kezdünk itt a Worries My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: De este Pure Beat a lemezjátszói mögött egy régóta várt kollaboráció jön igazi nagy ágyúktól.
1: Érkezik David Guetta és Jennifer Lopez közös dala, a Save Me Tonight című track, ami 2026 márciusában jelent meg, szóval egy elég friss dalról van szó. A dal stílus egyébként egy picit azért húzza az IDM felé is. Sokan úgy jellemzik ezt a dalt, mint ha visszahozná egy picit a 2010-es évek aranykorszakának a nagy IDM himnuszait, és tényleg olyan a hangzás, egy picit visszaköszön a régi David Guetta hangzás, de hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy Jennifer Lopez hangja az az igazi, tényleg hamisítatlan hang, díva hang, az nem maradhat ki a dalból, viszi a tracket, szóval már is mutatom, ezzel menjünk tovább, itt a Burizmár Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en. Üdv a most érkezőknek, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szevasz Pure Beat, neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Mit fogsz játszani vasárnap? Milyen lesz a Pure Beat set ott a vége felé?
1: Most kivételesen nem zárok, általában zárni szoktam a fesztivált, de most 2 órától 3-ig lesz, szóval a zárás előtt 1 órával már ott leszek veletek. És hát nagyon-nagyon várom, mert itt most egy kicsit azért még ki lehet bontakozni egy picit más zenei stílusba, és nem kell annyira elvinni ezt a picit afterosabb stílus, hanem lehet játszani azért nagyobb régi slágereket is, amiket már nagyon szeretnék játszani a rádió egy közönségének. Szóval azt kell mondjam, hogy 2-től 3-ig igazán egyedülálló Pure Beat hangzású dalok lesznek.
0: Yes, úristen, de nagyon-nagyon várjuk, mert én tényleg nagyon szeretem itt a buli vége felé a Pure Beat szetteket, úgyhogy mindez most vasárnap a Budapest Parkban. Gyertek, várunk titeket, mivel folytatjuk?
1: Egy igazi 2000-es évekbeli R&B himnusz következik, érkezik az amerikai énekes rapper Ciara áttörését hozott debütáló slágere. Ez nem más, mint a Goodies című track, ami 2004-ben jelent meg. Marcel Fit barátom készített rá egy újdonsült klub verziót. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió.

0: És hát van számotokra egy nem mindennapi sztorink.
1: Így van, egy olyan dallal megyünk most tovább, ami szó szerint két hét alatt felrobbantotta a TikTokot, és hát a dal készítése, illetve posztolása idézőjelben elég nagy port kavart. Ez a dal a következő dal egy mesterséges intelligenciával, azaz AI-jal készült, ugyanis Imál Angel nevén készült ez a dal el, és képzeljétek el, hogy ez a srác egy magyar DJ producer, de most már itt megkérdőjelezhető, hogy most kit nevezünk DJ-nek, producernek, ugye? De most ezt majd egy következő beszélgetésnél kifejtjük. A lényeg az, hogy ez a fiatal ember ezt a dalt, aminek a címe Moving to the Sun, ezt feltöltötte a saját TikTokjára, aztán pedig a YouTube csatornájára, és képzeljétek el, hogy pár nap múlva eltűnt a dal a YouTube csatornáról, és hát olvasgattam a TikTokon a kommenteket, és kiderült, hogy ez a srác eladta a jogokat egy óriási kiadónak, én azt hittem, hogy viccelt. De aztán tényleg eltűntek a dalok a YouTube-ról, és képzeljétek el, hogy pár nap múlva pedig Hugel elkezdte posztolni saját dalként. Szóval hát ez egy olyan dolog szerintem, ami, hát nem tudom, hogy a zeneiparban megtörtént, de már meg egyáltalán jó ez a dolog a zeneiparnak, hogy egy mesterséges intelligenciával készített dal, szó szerint egy magyar srác, aki pillanatok alatt összetesz, megvásárol egy ekkora kiadó, illetve DJ, és a sajátként posztolja. Erről majd egy következő live-ban szerintem majd beszélgessünk, mert ez szerintem egy nagyon egyedülálló dolog.
2: Abszolút így van. Viszont a sztori az bomba.
1: Így van, és akkor még tennék rá egy csavart a végére, tehát van ez a dal, és ezt már megremixeltem egy kollégám Steve Judge, tehát az ő remixét hoztam nektek, szóval nem tudom, hol lesz a vége ennek a dalnak.
2: Gyorsan törögnek a dolgot az elektronikus zenében.
1: Az biztos, szóval érkezik a Moving to the Sun Steve Judge remixében, ezzel menjünk tovább, itt a Boris már idősóban a Rádió 1.

0: saját zene tőle. Ez volt a Flow, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Pure Beat ezzel zárt ma este. Fellépések még a héten.
1: Természetesen hosszú hétvég lesz, meg hát illetve holnap még az a csütörtökön, hogy jövök hozzátok ide a Rádió 1-be, a délutáni live mixbe, aztán pénteken indul a menet, pénteken Székesfehérváron kezdek Krisz Zsé barátom születésnapját ünnepeljük, aztán érkezem Budapestre, szombaton Szolnokon kezdek, aztán végre tökéletes időjárással megnyitjuk a siófoki nyarat, utána pedig vasárnap ismételten Krisz Zsé barátom szülinapját tartjuk akkor Balatonlellén, és hát a záró akkor természetesen a Rádió egy születésnapi fesztiválja Budapest Parkba, ahova érkezek hozzátok hajnal 2-re.
0: Yes! Nagyon-nagyon várunk mindenkit mára, tehát köszi a figyelmet! Juhász Geri terelgette.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Most az a Martin Garrix, aki múlt héten ünnepelte a 30. születésnapját, hát ezt úgy ünnepelte meg stílusosan, hogy ki is dobott egy új dalt Ed Sheerannel. Repeat It, ez a cím, egyébként már nagyon régóta játszott a DJ szettekben. Apropó születésnap, most hétvégén jövünk, május 24 pünkös vasárnap, az bizony most vasárnap lesz, élő közvetítéssel, nemzetközi szupersztárokkal, Rádió 1-es DJ-kkel a Budapest Parkban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Hard Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön. Nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk Cyrillel, a Swiss Discóval, Accenttel. Ez most a Hard Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban a brit és a svéd elektronikus zene nagyszerű találkozása, Joel Corey Galantis és a Stay a Little Longer. A Galantis ugye egy Grammy-díjra jelölt eredetileg duó, elektronikus zenei projekt. Most már egy személyes show, Christian Carson, művész nevén Bloodshy producer vezeti a Galantis. Például ők készítették el a Heartbreak Anthem-et David Guettával. Joel Corey Galantis, Stay a Little Longer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai slágermencs, Bibi Rexha, Faithless és a New Religion a folytatásban. Bibi Rexha az egyik legmeghatározóbb alakja annak az albán inváziónak, ami az elmúlt évtizedben nagyon rányomta bélyegét a globális popzenére. Ugye, hát ott van Bibi Rexha mellett Dua Lipa, Rita Ora, Eva Max, őket szoktuk emlegetni, a DJ között Regard, és érdekesség, hogy mindannyian albán gyökerekkel rendelkeznek, de a legtöbben diaszporában élnek, Londonban, az USA-ban vagy Németországban volt a gyerekek, úgyhogy egyszerre ötvöződik bennünk a nyugati kultúra és a balkán gyökerek. Bibi Rexha, New Religion.

0: Önöket a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnő gyerekem van, úgyhogy teljesen minden tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Ray-t, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where is my husband? Ezt a dalt hozom most.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta a 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hát nagyon úgy néz ki Rádió 1-esek, hogy igazi nyár fog berobbanni most hétvégére a Rádió 1 születésnapi fesztiválunkra, ami ugye május 24-én lesz pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hát azt hiszem, hogy ma a napközben ilyen 25 fokos csúcs, aztán pénteken 26, szombat már 28, hát az ma nyár, vasárnap 27-28, így kalkuláljunk. Kato John és a Turn the Lights Off DJ Dark remixében hozom már is.